0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét. Elindult az átfogó országos fogyatékosügyi program. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem támogatja a Tisza frakció Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő közleménye szerint a frakció a döntést egyhangulag hozta meg reggel. Magyar Péter azt közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszol. Választható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség büntetőbírósági ügyek főosztálya LV ügyek osztályának osztályvezető ügyészét javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Baka András arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, az ügyészség társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. Fontos strukturális változásról határozott a magyar parlament a hazai intézményrendszer működését illetően. Az elfogadott kormányzati javaslat alapján a javítóintézetek október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerbe tartoznak. Ezeket az intézményeket még a tavalyi év során helyezték át a büntetés végrehajtás közvetlen irányítása alá. A korábbi átszervezésre a Szűlő utcai intézetben feltárt súlyos gyermekvédelmi mulasztások miatt volt szükség. Az új szabályozás célja az érintett fiatalok hatékonyabb társadalmi integrációjának és védelmének biztosítása. A jogszabályi változásról a kormány.hu oldalon adtak tájékoztatást. Hivatalosan is zöld jelzést kapott Magyarországon az átfogó országos fogyatékosságügyi program végrehajtása. A kezdeményezés keretében egy 9 milliárd 300 millió forintos keretösszegű támogatási program veszi kezdetét. A projekt elsődleges célja a fogyatékossággal élő állampolgárok mindennapi életének megkönnyítése. A forrásokat az akadálymentesítés fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci integráció elősegítésére fordítják majd. A szakemberek bíznak abban, hogy a beruházások révén jelentősen javul az érintettek életminősége. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Mint írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozóiroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a strádát, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni, tették hozzá. A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak, drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek. Csütörtökön nyugat északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

porondjén egy igazi nagy család látható. Ők az Easy Dance Stars. Itt lesz Erika C, a Tic Tac, a Pizza Boys, a Chief.

0: ennyi nem elég.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
7: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc a szép, a hűtés táncra fel.
8: Egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
4: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
6: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót. Hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: kamu reklám.
1: A mozdonyon azért van két ember, mert ott akkora zaj, hogy egy ember el sem tudná viselni.
0: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Véleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik 3 politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés 3 egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, míg délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Rádió. Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ne, hogy ki ég a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyán Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A médiahatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére. A 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagyközönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállító teret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újranyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett, kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja.
3: A kutyán belül ugyanis olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Kamu reklám.
1: De mondd komám, miről mondanál le a legszívesebben? A borról, vagy a nőkről? Hát tudod, ez az évjárattól függ.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást.
4: Jó szórakozást.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozó hatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vitte kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Csütörtökön nyugat, északnyugat felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
12: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Jó reggelt!
1: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trumppal való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljából videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani. Északnyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 24-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 12,2 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid szünet után visszatérünk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 24-én köszöntjük Mercedes, valamint Gellért nevű kedves hallgatóinkat. A Mercedes spanyol eredetű női név a Mária egyik jelzőjéből vált női névvé, jelentése fogoly kiváltó szűz Mária. Becézése a névnek Merci, Mercike és Mece, jeles viselői pedig Ambrus Mercedes modell, Steiber Mercedes világ és kétszeres Európa bajnok, világkupa győztes, magyar vízilabdázó, valamint önkedves Mercedes. Ezen a napon köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat is, a germán eredetű férfi név a Gerhard névből ered, jelentése pedig dárda, valamint erős. Szeptember 24-én kívül ünnepeljük még őket január 30-án, április 23-án, május 13-án és október 16-án is. Becézése Gellértke, Geli, Gelike, valamint Gelus, jeles viselője névnek Szent Gellért püspök, valamint ön, kedves Gellért. Ezen a napon köszöntjük még Gerda, Gerhard, Gismunda, Griselda, Griseldis, Mária, valamint Zelda nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól. A mai nap is különleges.
1: Szeptember 24-e a fehér kendő napja. Az őség Grúziában a férfiak befejezték harcukat, amikor a nők odadobták fehér kendőjüket. 1993. szeptemberében Grúziában 2000 nő vonult ki. Dolidze, grúz filmrendező felhívással fordult az asszonyokhoz, a nők a maguk eszközeikkel vegyék fel a küzdelmet a háború ellen. Nők ezrei vonultak ki fehér kendőben, így lett a fehér kendő a megbékélés jelképe. Magyarország 1994-ben csatlakozott a felhíváshoz, hogy minden év szeptember utolsó vasárnapján a nők gyűjjenek össze fehér kendőben a béke és a fegyverszünet kifejezéseképpen.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jó.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
6: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. Kezdjük 768-ban, szeptember 24-én meghalt Kis Pippin, a Frank Birodalom királya, aki a keresztény egyház fejének, Róma püspökének adományozta az itáliai fővárost és környékét, ezzel megalapozva a pápai állam, azaz a Vatikán létrejöttét. Folytassuk a 11. század közepével, 1046. szeptember 24-én meghalt Szent Gellért itáliai származású szerzetes, az első magyar vértanú, aki Szent István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a családi püspökség megszervezője volt. Ugorjunk a 16. századra, 1541. szeptember 24-én meghalt Paracelsus, német természettudós, korának leghíresebb orvosa. Folytassuk a 19. századdal, 1878. szeptember 24-én megszületett Charles Ferdinand Ramus, francia uralkodó, svájci író, elbeszélő, akit Svájc legnagyobb írójaként ismertek el kortársai. Leghíresebb művei: A rémület a hegyek között, Az Ádám és Éva, A farinet vagy A hamis pénz. Maradjunk még a 19. században, 1889. szeptember 24-én Párizsban értekezletet tartott a Nemzetközi Méterbizottság, s a méterrendszert bevezető államok sorshúzással megkapták az új platina-iridium méterrudakat, illetve a kilogramm metanolokat. Folytassuk 1895-tel, szeptember 24-én először biciklizte körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott. Mindössze egy évet lépünk előre, 1896. szeptember 24-én született F. Scott Fitzgerald, amerikai író. Ugorjunk a 20. századra, 1914. szeptember 24-én megszületett Fónai Márta, színésznő. Leghíresebb alakításai a Mici néni két élete és a Dollárpapában voltak. 1936-tal folytatjuk, szeptember 24-én megszületett Pásztor Erzsi, színésznő. És most lépjünk a 20. század második felére, 1951. szeptember 24-én született Pedro Almodóvar, spanyol rendező. És végezetül 1958. szeptember 24-én született Kevin Sorbo, amerikai színész, Herkules megtestesítője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
5: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj Istenettől, én vagyok az Úr.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. szeptember 24-e, csütörtök. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emelkedés. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, mondja Jézus. A hit nem kerülhet alárendelt helyre az élet félelmeivel szemben. Jézus nem tagadja a veszélyt, de rámutat arra, hogy Isten szemében mennyire értékes az ember. Az evangéliumot hirdetni nem mindig népszerű. Vannak idők, amikor az Istenről szóló tanúság tételért üldözés, megvetés, gúny, vagy akár halál jár. Jézus tisztában van ezzel, de biztosít minket arról, hogy nem vagyunk egyedül. A hívő ember ereje Isten gondviselő szeretetéből fakad. Ez a bizalom vezette Szent Gellértet is. Tudta, hogy nem a saját védelme a legfontosabb, hanem az, hogy hűséges maradjon ahhoz, aki meghívta. Gellért Itáliában, Velence környékén született a 10. század második felében. Fiatal korától szerzetesi életre készült. Műveltsége és imádságos lelkülete miatt megbecsülték. Zarándok útra indult a Szentföldre, ám egy vihar miatt Magyarországra került, ahol István király fogadta. A király kérésére itt maradt, és Imre herceg nevelője lett. Később püspökké szentelték. Lelkipásztorként és hithirdetőként fáradhatatlan volt, különösen a pogányok között. Gellért életének a középpontjában a Krisztus iránti hűség állt. Nem akart mártír lenni, de nem hátrált meg a veszélytől. Halálával is tanított. Nem a test halála a legnagyobb veszteség, hanem a hit elhagyása. Az evangélium hirdetése minden kockázatot megér. Uram Jézus Krisztus, taníts meg engem is arra a bizalomra, amely Szent Gellért szívében élt, hogy ne féljek tanúságot tenni rólad. Add, hogy ne a világ ítélete befolyásoljon, hanem a te akaratod irányítson. Segíts, hogy életem csendes, hűséges tanúságtétel legyen, akkor is, ha meg nem értéssel vagy elutasítással találkozok. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a szeretet, amelynek te vagy a forrása. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy tévhit az, hogy a szénhidrátokból nyert felesleges energia elraktározódik, hízáshoz vezet? A szénhidrátok tárolása a testben korlátozott, az energia egyensúly sokkal könnyebben szabályozható magas szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásakor, mint például a zsírfogyasztáskor. Ugyanakkor az emberi szervezet csak korlátozott mértékben képes a szénhidrátokat zsírrá alakítani.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi ételkülönlegességeket, hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói ételspecialitást hoztam önöknek, chilis con carne-t fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, chili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörös babkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összefog. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbe futtatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carne-t kérem, kóstolják meg, készítsék el. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá!
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Jobbi Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Gellért és Mercedes nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg 12,2 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1606-ban Rudolf király teljes büntetlenséget biztosít a felkelésben részt vetteknek. Külön oklevélben kinyilvánítja, hogy Erdély és a részek bocskai férfiágának kihaltával sem szállnak vissza a koronára, és hogy bocskainak és törvényes fiú utódainak átengedi birtoklásra Ugocsa, Bereg, Szatmár és Szabolcs megyéket, Kálló és Szatmár várát, továbbá Tokaj várát minden tartozékával, közte Tarccal, Bodrog kereszt Túr és Olaszliszka mezővárosokkal. 1795-ben megkezdik a magyar jakobinusok elleni perben börtönre ítéltek elszállítását Budáról Kufsteinba Tirol és a Spielbergi Morvaország várba. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyag töltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözéssel alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 24-e csütörtök. A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma 7 és 10 óra között Újpesten a Csányi László utcát, mert kertészek dolgoznak. Ma reggel 8 és dél között nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, illetve a Rákos út Szent Mihály út csomópontban 10 és délután 2 óra között. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
2: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
4: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma Gellért és Mercedes nevű hallgatóinkat köszöntjük. Budapesten 12,2 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Szeptember 24-én köszöntjük Mercedes, valamint Gellért nevű kedves hallgatóinkat. A Mercedes spanyol eredetű női név a Mária egyik jelzőjéből vált női névvé, jelentése fogoly kiváltó szűz Mária. Becézése a névnek Merci, Mercike és Mecse, jeles viselői pedig Ambrus Mercedes modell, Steiber Mercedes világ és kétszeres Európa bajnok, világkupa győztes, magyar vízilabdázó, valamint önkedves Mercedes. Ezen a napon köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat is. A germán eredetű férfi név a Gerhard névből ered, jelentése pedig dárda, valamint erős. Szeptember 24-én kívül ünnepeljük még őket január 30-án, április 23-án, május 13-án és október 16-án is. Becézése Gellértke, Geli, Gelike, valamint Gelus, jeles viselője névnek Szent Gellért püspök, valamint ön, kedves Gellért. Ezen a napon köszöntjük még Gerda, Gerhard, Gismunda, Griselda, Griseldis, Mária, valamint Zelda nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A mai nap is különleges.
2: Szeptember 24-e a fehér kendő napja. Az ősi Grúziában a férfiak befejezték harcukat, amikor a nők odadobták fehér kendőjüket. 1993. szeptemberében Grúziában 2000 nő vonult ki. Dolidze, grúz filmrendező felhívással fordult az asszonyokhoz, a nők a maguk eszközeikkel vegyék fel a küzdelmet a háború ellen. Nők ezrei vonultak ki fehér kendőben, így lett a fehér kendő a megbékélés jelképe. Magyarország 1994-ben csatlakozott a felhíváshoz, hogy minden év szeptember utolsó vasárnapján a nők gyűjjenek össze fehér kendőben a béke és a fegyverszünet kifejezéseképpen.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
3: Hobby Rádió. Értünk szól. Hobbyrádió.hu.
4: A rádiót

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj istenettől, én vagyok az Úr.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. szeptember 24-e, csütörtök. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emelkedés. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, mondja Jézus. A hit nem kerülhet alárendelt helyre az élet félelmeivel szemben. Jézus nem tagadja a veszélyt, de rámutat arra, hogy Isten szemében mennyire értékes az ember. Az evangéliumot hirdetni nem mindig népszerű. Vannak idők, amikor az Istenről szóló tanúságtételért üldözés, megvetés, gúny, vagy akár halál jár. Jézus

0: zavar miatt Magyarországra került, ahol István király fogadta. A király kérésére itt maradt, és Imre herceg nevelője lett. Később püspökké szentelték. Lelkipásztorként és hithirdetőként fáradhatatlan volt, különösen a pogányok között. Gellért életének a középpontjában a Krisztus iránti hűség állt. Nem akart mártír lenni, de nem hátrált meg a veszélytől. Halálával is tanított. Nem a test halála a legnagyobb veszteség, hanem a hit elhagyása. Az evangélium hirdetése minden kockázatot megér. Uram Jézus Krisztus, taníts meg engem is arra a bizalomra, amely Szent Gellért szívében élt, hogy ne féljek tanúságot tenni rólad. Add, hogy ne a világ ítélete befolyásoljon, hanem a te akaratod irányítson. Segíts, hogy életem csendes, hűséges tanúságtétel legyen, akkor is, ha meg nem értéssel vagy elutasítással találkozok. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a szeretet, amelynek te vagy a forrása. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Csudit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy tévhit az, hogy a szénhidrátokból nyert felesleges energia elraktározódik, hízáshoz vezet? A szénhidrátok tárolása a testben korlátozott, az energia egyensúly sokkal könnyebben szabályozható magas szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásakor, mint például a zsírfogyasztáskor. Ugyanakkor az emberi szervezet csak korlátozott mértékben képes a szénhidrátokat zsírrá alakítani.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1606-ban Rudolf király teljes büntetlenséget biztosít a felkelésben résztvetteknek. Külön oklevélben kinyilvánítja, hogy Erdély és a részek bocskai férfiágának kihaltával sem szállnak vissza a koronára, és hogy bocskainak és törvényes fiú utódainak átengedi birtoklásra Ugocsa, Bereg, Szatmár és Szabolcs megyéket, Kálló és Szatmár várát, továbbá Tokaj várát minden tartozékával, közte Tarccal, Bodrogkeresztúr és Olaszliszka mezővárosokkal. 1795-ben megkezdik a magyar jakobinusok elleni perben börtönre ítéltek elszállítását Budáról Kufsteinba Tirol és a Spielbergi Morvaország várba. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Hobby Rádió.

0: Mi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után folytatjuk.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma enyhe esőre számíthatunk, most 12 fokot mérünk. A legalacsonyabb hőmérséklet 12, a legmagasabb pedig 21 fok körül alakul. A hőérzet 18 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A levegő páratartalma 85% körül alakul, ezért füllett időre számíthatunk. Hosszabb napos időszakok is lesznek. Az UV-sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Eső is várható, mintegy 3 mm mennyiségben. A csapadék esélye 92%. 280 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 18 km/h sebességgel. Időnként 34 km/h széllökések is előfordulhatnak. Holnap, pénteken többnyire borult időre számíthatunk. A hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. Napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. 321 irányú élénk szél várható. A szél sebessége legfeljebb 22 km/h lesz. Erősebb széllökések is előfordulhatnak, akár 42 km/h sebességgel. Szombaton, 26-a, többnyire napos idő várható. Egész nap 11 és 21 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Egész napos napsütésre számíthatunk. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 170 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 21 km/h-ak is lehetnek. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. 80 hallhatják a Mentők, Tűzoltók című műsorunkat. Hamarosan 8 óra, így műsorunk véget ér. Sára voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: hobbiradio.ru.
1: A rádiót! Hobbi rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a Ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felülmulhatatlan élmény, nem mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Ubi Rádió. Jó reggelt!
1: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszolút helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Szeptember 24-e csütörtök. A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma 7 és 10 óra között Újpesten a Csányi László utcát, mert kertészek dolgoznak. Ma reggel 8 és dél között nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, illetve a Rákos út, Szent Mihály út csomópontban 10 és délután 2 óra között. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd. 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szélkámán tér között. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
4: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
5: Ami megment, T-Rádió.
6: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Egy érdekes témáról lesz szó. Rövid a memóriám mostanában, tehát én majd inkább Repüldi Gábort, a mentőmúzeum igazgatóját kérem meg arra, hogy legyen olyan kedves, ismertesse azt a kiadványtervezetet, ami lényegében egy világjáró, mentő, világjáró expedíció tartalma tanulságait foglalja majd össze. Adásunkatárs Ányos Gábori, Marosi Antal, a műsor házigazdája, igazgató úr, te jössz.
7: Igen, szervusz, kedves Anti és Gábor a stúdióban, és mindenkit tisztelettel és örömmel köszöntök. Igen, évek óta szerkeztek egy kiadványt, aminek lassan tényleg most már ideje lenne megjelennie, nevezetesen Continental Continental címmel. Ennek egy része egyébként a világállón is fönn van a múzeum oldalán, tehát akit érdekel, nyugodtan lapozzon bele, kattintson rá. A kiadványnak a lényege az, hogy bemutassuk a kortárs mentőszervezeteket, tehát országról országra menve, ugye kontinensenként ugye felosztva. Most jelen pillanatban, ha jól tudom, 17-21, valahogyan e körül, most nem készültem így hirtelen így a számokkal. Ez ennyi országnak, és persze ugye kontinentálisan bemutatva a mentő működés.
6: Ez egy ilyen virtuális séta, vagy elmegy Debrődi Gábor, vagy hogy van?
7: Hát sajnos el nem tudok menni, de hát virtuális séta annyiból a sorok köz. Tehát tulajdonképpen ez egy Word formátumban szerkesztett anyag, és ugye nagy részt szervezeteknek a hivatalos honlapjáról, hát, ugye ezek zömében ugye idegen nyelvű.
6: De vannak átemelve.
7: Igen, és én hivatkozom az összes forrása, ami elérhető, tehát semmiféleképpen nem a fejemből kipattanó gondolatok, következtetések útján írok bárkiről is, hanem tényleg hát hivatalos formáról merítve a.
6: Jó, de hát vannak forrása, a fejedből gondolatok, mert azért te amikor nyilván nem állami támogatásban, hanem saját költségeden eljutsz valahová, akkor nehezen tudod megállni, hogy ne menjél be egy mentőállomásra.
7: Így van pontosan, és hát ezt talán értető.
6: Ez mennyire úgyne a családod egyébként?
7: Hát, szerintem
6: folyamatosan
7: már.
6: Folyamatosan jelen van a mentő szolgált így ugyanúgy Debrődiék kérdetében, és akkor most kimegyünk, nem tudom én, Torontóba, ahogy mondod, talán legutóbb arra felé voltál a fiaddal, és akkor az a helyet, hogy elment volna a Vidám Parkba, elment az apjával a mentőállomásra.
7: Hát igen, majd, hogy nem. Hát tudják, így szocializálódtam, ugye, közel 40 éve, tehát ez az én világom, de tudják, elfogadják. Túlzásban azért nem viszem, mert nem erőltetem másokra azért így a gondolatvilágomat, tehát azért hagyok más is érvényesülni egy ilyen kiránduláson. Során,
6: figyelj, mennyire örülnek az érdeklődőnek? Bemész Torontóba, és akkor ott mi van?
7: Örülnek neki.
6: Jöjjön vissza holnap, rosszkod tetszett jönni.
7: Hát először így néztek rám, mint valami holdról pottyant valakit, hogy miért lett valakinek ez ilyen érdekes. Ott áll civil ruhában, a nagy nyári melegben, a sürgősségi osztályon, és látni, és nem azt panaszolom, hogy ja Istenem, mind fáj, vagy mi bajom van, hanem az érdekel, hogy mi van a mentőautóban, mi van a szekrényben, mi van a hordájon, szóval kicsit nem tudták elérzni, hogy beteg vagyok, vagy józan, hogy ennyire érdekel a mentő. Aztán azért, hogy előbb-utóbb az így kibontakozik, hogy van, akiknek mondjuk adok névi egy kártyát, és akkor azért látják, hogy próbálom magamat azért így igazolni, hogy azért honnan jöttem, ki vagyok, és vagy éppen a mentőkártyát is nagy büszkén megmutatom, és akkor nézik, hogy mi ez a lapocska. Hát ez nagyon érdekes világ. Hát, hogy mondjam, a mentés minden társadalom működése szempontjából, annak fenntartása okán, hát egy alapvető dolog. Amikor az Erdély mentőkről is írtam, a Mentők a Hargitán címmel, hát akkor sok esetben tényleg itt a csősomlói zarándoklatok, vagy egyéb más programok kapcsán, hát azért nagyon fontos persze ezek az egyházi ünnepek, a közösség összetartozása jegyében a találkozás, de el ne felejtsük azért az egészségügyet, a mentőket. Hát itt társadalom megtartó ereje van. Ha valahol nincs ott a segítség, hát kihal az a település, elmenekülnek az emberek, mondván itt nem lehet élni, nincs mentő, nincs segítség. Tehát nagyon fontos rész, és hát ugye 17-ben ugye sikerült ezt a könyvet is kiadni. Így pedig hát a tavalyi kirándulásaim kapcsán is, az első kirándulásom Torontóba, hát szerencsés helyzetben vagyok, mert ugye gyermekkori több mint 50 éves barátság fűz szeretett barátomhoz, már-már hát gyakorlatilag ilyen testvéri viszonyról beszélünk, és hát ugye könnyű volt úgy kiutazni, hogy gyakorlatilag csak a úti költséget kellett állnom, és így. Tavaly megtörtént a kapcsolatfelvétel az ottani bajtársakkal. Az idei az már magasabb szintre léphetett volna, csak hogy fölvettem a vezetőséggel a kapcsolatot, mindenről a mentőszolgálatnál is tudtak. Hát nagyon előremutató dolog tényleg megismerni az ottani szakmai irányelveket, felszerelést. Majd azért erről még beszélek egy kicsit. És hát nagy reményekkel mentem. Na most sajnos, ugye, illetve hát nem sajnos, hogy ott voltak az erdőtüzek, ott volt ez a nagy fűs, bár amikor mi megérkeztünk július 17-én, 18-án, 17-én, pontosan, hát akkor azért már ilyen nagy füstök, tehát a Torontó fölött sem. Még biztos, hogy fönt északon, Ontario államban azért még voltak tüzek, bár nagy erőkkel dolgoztak ezek elfolytásán, de volt, amikor ilyen smogos volt a levegő, de már nem volt vízes. Viszont ugye a FIFA, a nemzetközi ez a
6: futball... Hát igen, majdnem odébb toltak mindent a füst miatt.
7: Igen, igen. És akkor még ugye az is ott volt nekik, ugye még akkor azért még meccsek is voltak, tehát jó, bár utána azok átmentek azt New Yorkba, az USA területére ezek a bajnokságok, de hát azért ez nagyon sok plusz millió látogatóval jelent.
6: Érdekeset erről a torontói útról, hogy ott volt valami olyan, ami meglepő volt a te 40 éve mentőszolgálatnál eltöltött szemednek?
7: Hát te, hogy mondjam, a városok szerkezet, a struktúrája az nagyon, nagyon változik. Például nagyon minden szélesebb. Tehát az úttest, nem csak a járdák, hanem a forgalmi sávok. Sokkal szélesebbek, mint nálunk. Jó, hát persze azért a rajtuk guruló autók is, bár napjainkban több mint 70%-a, 75%-a japán gyártmányú gépkocsi személyautó, amit látunk. A nagy pick-upok ott is többségben vannak a japán gyártmányú autók, de ott már vannak észak-amerikai Egyesült Államokban készültek, hát illetve a teherautók, az autóbuszok azért ezek zömében, hát ezek szinte a teherautók 100%-osan. A kisebb járművek kapcsán most típusokat nem akarok említeni, de van egy európai vezető márka, aminek nagyon csak reprezentált, tehát sok van belőle, de minden esetben a nagyobb járművek tényleg nagyon szélesek, és hát a kocsik is ezek ilyen SUV-k többnyire, tehát az úthálózat is ennek megfelel. Sokkal szélesebb, a másik az a járdák is, a furcsa érzés is nagyon pozitív. Itt a kertvárosokban sehol nincs kerítés. Sehol. Mindenütt mindenki előtt a talp alatti kis. Van, aki előtt csak talp alatti van, de az is akkurátosan lenyírva, kis növényekkel díszített. De ez nem csak a belvároshoz közeli kertvárosokat, hanem bármerre mész az országban, vagy legalábbis itt Ontario tartományban, ahol mi voltunk, tavaly ugye Quebecbe is átmentünk, ugyanezt látod, ezt a kertkultúrát itt a házak körül is mondom, nincsenek kerítések, tehát ilyen értelemben hát egy ilyen nagyon fokú nyitottságot lát az ember.
6: Ha a mentőket most ehhez képest nézik, ezt akartam kérdezni, hogy ezek után nézzük a mentőket.
7: Hát ugye a kiadványban abból, a kiadványban író, hogy hogyan lesz valaki mentőtechnikus, hogyan lesz valaki paramedikus, tehát ugye azért itt komoly tanulmányokat feltételez azért a fenntartó, tehát az olyan nincs, hogy jöttem mentőzni, ahogy nálunk sincs, így Észak-Amerikában sincs, és Észak-Amerikában azért nagyon oda kell figyelni, hiszen gyakorlatilag az orvosi munka az ott nagyon limitált a sürgősségben, tehát tényleg ilyen két személyes tímekkel számol a szervező, a fenntartó maga az állam, illetve hát tartományonként ott Quebec, vagy Ontario, vagy New Brunswick és számos más területen ott, vagy Albertában, ott is. Hát nagyjából azonos elvek mentén működik minden. Egy kicsikét a mentőautók színében talán van némi különbség, de nagyjából egy teljesen, mondjuk az ottani szövetségi államtartománynak a kompetenciája, hogy meddig engedi el a kivonuló szolgálatot, milyen jogosultságokat ad a kezébe, vagy éppen a mentőautónak az összerelését, mi szerint módosítja. Nagyjából azért standardizál, tehát egységes ebben a hatalmas országban.
6: Hasonlít, de azért ott a helyi...
7: Tessék?
6: Hasonlít a miénk ez a felszerelés a mentőautóban?
7: Igen, hasonlít. Tehát ugye adja magát ott a napi gyakorlat adja, hogy ugye nagy nemzetközi cégek termékeit akár csak mi is használjunk. Hát ennyiből igen, tehát hasonló. De azért a mi mentőautóink ugye tekintettel arra, hogy a mentőtiszti szolgálatnak azért egy nagyon domináns forma, hát azért nagyon, én úgy látom, etéren azért vannak olyan plusz felszerelések, amelyek, gondolok itt például a respirátorral, lélegezhetőgépre, ami nálunk ugye az alapfelszerelés része, náluk pedig általában a kórházak közötti szállításokkor a küldőintézmény által biztosított eszközként van jelen a mentőautóban.
6: Ha olyan helyszínre kell menni, ahol szükség van erre, akkor mi van?
7: Hát abban az esetben most ezt így pontosan nem tudnám neked megmondani, mert annyi beszélgetésem még nem vagyok velük talán, hogy ezeket mind meg tudjam válaszolni.
6: Hát gondolom, akkor azért vannak, vonulnak.
7: Hát kórház, nekik saját mentőállomásaik vannak, tehát nem is tudom, azt hiszem, Torontóban talán, de hát ne felejtsük el, ez egy 3 milliós város, ott 40-valahány darab, mert azt hiszem, 45 mentőállomások van, nagyjából azonos mindegyiknek a formája, tehát érezhető tényleg az az egység, akár csak nálunk is, nagyon érdekesen klinker téglás, szép, több kocsiállásos épületeik vannak, és hát ilyen esetben ugye azért ott is vannak különféle fokozatok, tehát ugye a paramedikusból ugye van a mentőtechnikus, aztán a paramedikus, ennek ugye vannak magasabb grádusai, például az USA-ban is van olyan paramedikus, akinek PhD fokozata van, tehát ott a egyetemi formában tanulja tovább ezt a területet, tehát a lehetőség mondhatni tényleg a csillagoség, hogy magukat képezzék. Hát ilyen esetben mondom, tehát vannak magasabb beavatkozási.
6: Gabi, ráláttál a kivonulási időre, ugye most Magyarországon?
7: Nem.
6: Hoz a kiérkezés, és így
7: nem, sajnos, nem.
6: Idő kerül majd a kiadvány... korábbiaktól eltérően.
7: Igen, nem. Köszönöm a kérdést, és most már a szabadba vágtam. A kiadványban ezekről írok, most a kiadványra magára most így nem olvastam rá, ami folyamatban van, ott a hivatalos adataikat azt közvetítettem, tehát ami ott elérhető, a kivonulás, nem is tudom, azt hiszem ott is, a 15 percet említi, és de hát ugye váratott magára ez a nagy találkozás, ahol tényleg a torontói mentőszolgálat csúcsvezetőjének írtam, de sajnos ugye hát mind a tüzekre, mind a smog okozta leterheltség, a több munka, valamint tényleg itt a FIFA-nak, itt a több millió látogatója. Érthető módon tényleg nagyon sok feladatot rótt a mentőkre, így hát sajnos nem tudtak fogadni.
6: Rosszkor voltál.
7: Igen.
6: Rosszkor voltál jó helyen.
7: Igen, rossz.

0: hogy is mondjam, egy olyan érdekközösség, fönntartani a mentőket, a mentőknek pedig nap mint nap trenírozni magukat, nap mint nap fölkészülni az újabb kihívásokra, hogy mindenki annak tudatában menjen ki a gyermekével játszani a kertbe, vagy élj az otthoni életét, vagy utazon a járművön, ha bármi baj van, bármikor számíthat a mentésre. Mindennek a kultúránk, civilizációnk alapja az egymás iránti odafigyelés és a segítség. Persze, ugye ennek van tradíciója, tehát minden társadalom maga idejében azért erre próbált odafigyelni. Na de hát itt tényleg azért itt a 20. század és az a 20. század közepétől, akár ha Magyarországról beszélünk, itt az intézményesített mentés, az állami mentésnek a kialakulásával, hát ez egy óriási nagy előrelépés. És hát ez a társadalmi közbizalom, ahogy becsüli a mentőit, ahogyan a mentők pedig viszont ugye mindent megtesznek, hogy a lehető legmagasabb fokon ellássák a hivatásokat. Hát én ott is láttam baleseteket, ugye nagyváros, Toronto, Zaklad, nagyon érdekes például, azt még elmondanám, hogy itt autópályák vannak, száguldanak a város közepében. Tehát kétszintes autópályák, ha éppen alul megyünk, akkor fölöttünk, zakatol az élet, a fölül, akkor alattunk. Rengeteg autóról beszélünk, rengeteg, mondjuk egy relatíve fiatal autóparkkal rendelkező ország, de hát sajnos mindig vannak fegyelmezetlen emberek, látom, mondom, több balesetet, láttuk a mentőket is kivonulni, tehát hát is van annyiból mondjuk jó érzés, hát nem a balesetet látni persze, hanem azt a felkészültséget, azt a dinamikát, ahogyan a mentő, ahogy járja a várost, hogy megy a címekre, hogy
1: szeretném azt megélni, nem tudom, mennyi esélye van rá, hogy nyilván megfelelő engedélyek birtokában üljem el föl egy ilyen mentő otthonra.
0: Ja, hát az jó lenne, igen, az nekem is itt terven volt.
1: Tehát egy ilyen esetszerű vonulás azért az megmutat egyfajta szakmaiságot és a műszerek mellett gyakorlatilag, tehát meg emberi reakciók, ugye itt volt olyan főorvos a mentőknél, aki ugye a fején lepedőt tartotta, és most ezt jó értelemben hivatkozom rá, a legfontosabbnak a beteg alatt, meg azt, hogy csomagasra, meg a mentő a bajba jutottnak a homlokát. Tehát ez is érdekes lehet, hogy odakint egy ilyen távoli országban, vagy bármelyikben, hogy ez hogy néz ki. Talán ennyi elég ahhoz, hogy felcsigázzuk az érdeklődését a hallgatóknak ahhoz, hogy felkeressék a Mentőmúzeum honlapját, és ott ugyanúgy kalandozzanak a témakörök között.
0: Igen.
1: Most mi kalandoztunk a múzeum igazgatóval. Nyilván élmény lesz már rátalálni azokra az információkra, amelyek más országok mentőire vonatkozóan vannak ott megörökítve. Adásmunkatársa Ányos Gábor volt, Debrődi Gábort hallották, a múzeum igazgatót, és hát természetesen Arosi Antalt, aki gazdája volt az elmúlt perceknek.
2: Térrádió, ami feltűzel.
3: A Térrádió műsorát hallották.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Bíztattam kölcsön heti 10%-os kamatra, de az adós nem fizet.
2: Hívjon, jövünk.
3: Van nálam 150 kiló heroin, de nem tudom hol terjeszteni.
2: Hívjon, jövünk.
4: Kuplerám van, állandóan razziáznak a kupiba. Mit tegyek?
2: Hívjon, jövünk.
5: Jól felkészült és jól felszerelt szakembereink bármilyen kábszer pénzbehajtási vagy lányfuttatási ügyben segítenek. Talán már hallott rólunk, de igazán még nem ismer minket. Magyar rendőrség. Telefonszámunk 1-07. Futtatunk, terjesztünk, behajtunk és védünk.
0: Kamu reklámot hallottak.
6: Egy, két.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált, az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmi Szerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a Celdömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Szeptember 24-e csütörtök. A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma 7 és 10 óra között Újpesten a Csányi László utcát, mert kertészek dolgoznak. Ma reggel 8 és dél között nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, illetve a Rákos út Szent Mihály út csomópontban 10 és délután 2 óra között. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbudaközpont és a Szél Kálmán tér között. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, Playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok egy.
7: Plasztikai
6: tanácsadó.
7: Stílustanácsadó nem voltam.
6: Az még nem voltál? Pedig annyi minden voltál.
7: Pedig hát látod.
6: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt a te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz-e esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
7: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
6: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
7: Maroslele.
6: Az hol van?
7: Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
6: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel
7: hát
6: téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
7: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, mivel hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembert, hogy mire figyeljek oda.
6: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
7: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a suli.
6: Már 7 évesen?
7: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség igen. Voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
6: Ami
7: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terrániumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én meg tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm. És akkor 2 kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap. És 1-2 napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék. És én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
6: Igen, mert akkor még 16 volt. Lehet, hogy még most is a munkának ez a határi. De gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény. Ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
7: nem
6: ez így...
7: Nem találtad meg a neten.
6: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározva, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
7: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jó lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Marosleni hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
6: Nagyon szépen köszönöm, Marosleni-től Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, igen. Innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.
2: Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
2: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc, és én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
1: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedre?
2: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
1: És ez nálad hát működött?
2: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
1: Szóval életed első
2: És akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
1: Úgyhogy, de már nem vállalod?
2: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
1: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
2: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem-e kéne modellnyugdíjba menni.
1: De ha én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, ami újra formába hozod magad?
2: Ja, hát egy 3 hónap.
1: Egy 3 hónap?
2: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
1: Na, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz.

0: Thaibox edzésen, EFIT edzésen, beauty aerobikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, hogy jó, jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni, viszont garázs edzek otthon.
1: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szép.
0: Azokat most így visszahoztam, a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
1: Lehet, hogy nem a te sportod a futás.
0: Nem nagyon. Lehet, viszont a japán séta az egész szimpatikus.
1: Az micsoda, az, hogy
0: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
1: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy plasztikai tanácsadóként is dolgoztam, majd erről is foglak kérdezni, okay. De az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
1: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladat listám, meg terv listám van, semmi, mindent akarok egyszerre. De nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem hozzá, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
0: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
1: De hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
0: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
1: az volt, hogy... Sajtkukacnak hívtak gyerekként. Pont ezért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
0: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
1: Igen. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már ezt csináltam egy ideje, most már kell valami
0: kell
1: más.
0: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a plasztikai tanácsadást, és mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
1: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csináltam, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye már másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
0: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
1: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kiskunlacháza környéke. De még Pest megyében van.
0: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág. Tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
1: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktunk Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
0: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Uh-huh. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
1: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
0: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat?
1: Tehát, hogy abszolút nagyon sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán meg valami csoda.
0: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Larion Zoéval folytatjuk a beszélgetést, és gyanítom, hogy ez nem a te eredeti neved, mint ahogy sokan erre rá is kérdeztek, de én nem találtam nyomát annak, hogyha elárultad volna valaha azt a titkot, hogy mi a te eredeti neved, amit megváltoztattál.
2: Sokan kérdezik, hogy melyik országból, honnan származom, ez a saját nevem, hát nyilván most már sajátom, de nem ezzel a névvel születtem. Én nem szerettem az eredeti nevemet. Szó szerint teher volt a számomra, ugyanis terhes Tímea voltam, és Iker utcába laktam. És ez a párosítás, ez valami borzasztó
1: rossz volt. Iker utcai terhes
2: Az Iker Tímea. Utcai terhes Tímea, és az összes adatlapon egy név, cím, egymás alatt ott volt, mondtam, hogy na jó, az így nem.
1: De piszkáltak el miatt?
2: Persze. Igen, abszolút. Uh-huh. Még Szeged környékén mondjuk ez a terhes vezetéknév, ez elég gyakori, uh-huh. de akkor is utáltam. Uh-huh. A Tímeával úgy nem volt problémám, viszont Tímike, nem vagyok egy Tímike típus, uh-huh. sose voltam. Úgyhogy amikor lehetőségem volt rá, meg kicsit lazultak ezek a névváltozási szabályok, hogy most már lehet bármit, ami a magyar utónévkönyvben szerepel, akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én összeválogatom olyanra, hogy az egyedinek tűnjön, meg nagyon jó legyen a jelentése, illetve még számmisztika szempontjából is megnéztem. A jelentése egyébként jókedvű, vidám, derűs élet, nem teher.
1: Ez mondjuk egyiket abszolút passzol rád, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is hozzá. És amikor már megváltoztattad hivatalosan a nevedet, mert hogy szerintem hivatalosan is ezt ugye végigjártad, hogy ezt említetted is, mennyi idő volt az még, amikor ha például valaki megszólalt melletted, akár csak odaszólt egy ismerősének, hogy Tímea, akkor te oda kaptad a fejedet? Mert nagyon sok embernél, akik nevet változtatnak, még a régire is hallgatnak egy jó darabig.
2: Ami poén volt, hogy sokáig még ugye az eredeti nevet kezdtem el egy aláírásnál, és mindig lefirkáltam, hogy ja, már nem úgy hívnak, de nagyjából hallgatni rá, hát szerintem néhány hónapig. Uh-huh. Mert a névváltozás után nem sokkal egyébként Szegedről Budapestre költöztem, és itt már mindenki így ismert meg. Uh-huh. Amikor meg hazamentem, akkor minden tímeázásra így forogtam, hogy nekem szóltok, vagy nem.
1: És azok a barátaid, vagy rokonaid, akik tímeaként ismertek meg téged, és nem tudom én, közel 20 évig így szólítottak, ők is át tudtak állni fejben?
2: Van, aki nagyon furcsa reagált, és azt mondta, hogy már pedig ő nem fog engem az új nevemen szólítani. Azért az kicsit érdekes volt számomra, hogy nem tiszteli az én választásomat. De nagyon jó is, nagyon cuki volt. Ő is átszokott előbb-utóbb. Meg úgy mindenki megszokta ezt, hogy akkor Zoé. Nem ragaszkodtam egyébként hozzá, de nyilván ezt a nevet jobban szeretem. Uh-huh.
1: Na hát köszönjük ezt a titkot, ezt tényleg én sem fedeztem fel még sehol. Van még esetleg valami olyasmi a tarsolatban, amit kevesen tudhatnak róla, és szívesen megosztanád velük?
2: Pocsék a népmemóriát. Bence. Tényleg megjegyeztem most, de egyébként nagyon nehezen jegyzek meg neveket. Hát mondanám, hogy a memóriám se a régi, de memória fogasokkal, ugye olyan kapaszkodókkal, amivel uh-huh. tudom valahogy párosítani uh-huh. az adott emlékeztetőt, vagy amilyet emlékeznem kéne, az még úgy megy, a nevekkel nem nagyon. Adilában állok vele.
1: Ebben egy kicsit én is ludas vagyok, mert most is, amikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon kevés időnk volt, és tényleg csak így elhadartuk egymásnak a nevét, és megfigyeltem azt magamon is, mert egyszer olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a bemutatkozásnál arra figyel, hogy a saját nevét Igen. hogy ejtse ki, és kevésbé tud koncentrálni arra, hogy mit mond a másik, én próbálok erre most már tudatosan.
2: Tudod, hogy fejlesztettem?
1: Na, hogy?
2: Hogy amikor bemutatkozunk, akkor én mindig kimondom, hogy Bence, uh-huh. és utána mondom a uh-huh. saját nevemet, és akkor valamennyire rögzül, de lehet, hogy még kétszer-háromszor utána rá kell kérdeznem.
1: Említetted ezt a memóriafogást, hogy ilyenkor gondolsz egy olyan ismerősödre, akit mondjuk, nem tudom, Bencének hívnak, uh-huh. mint engem, és akkor
2: vagy próbálom archoz, hogy olyan bencés arca van. Bencés apátság. És akkor tehát ilyesmivel.
1: Nagyon jó. Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon sok terved van, és nagyon sok mindent csinálsz. Ingatlanokat is vettetek nem régiben, és most ennek vagytok a felújításában.
2: Hát igen, mert szeretnénk azért úgy haladni, hogy tényleg a sajátunkat mire meg tudjuk építeni. Ezekből a plusz összegekből, hogyha úgy tudjuk felújítani, hogy jobb áron eladni, akkor összeszedegetjük magunknak.
1: Ezek lakóházak, vagy ipari épületek?
2: Nem, ipari, de hogy is lakóház, meg lakóház. Kis, igen, igen, meg picik kis félszuperél lakástól kezdve, ugye ott indítottuk, és akkor próbálunk egyre értékesebb.
1: Hát a pároddal ketten, vagy van? Aha.
2: Igen.
1: Tehát Attilával együtt nézitek az internetet, eladó ingatlanokat kutattok, amiben beleszerettek, jó áron
2: van. Hát így egyiket cserélgetjük a másikra, és akkor én is ajzott kiegyenlítőztem is, vagy nem tudom, nyílászárók cserén segítettem a múltkor. nagyon SPC-s tűnt, tehát így raktuk le így a parkettát, tehát ilyen apróság.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hobbyradio.hu. A rádió.

Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területén nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a Celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe védelem mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Szeptember 24-e csütörtök. A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma 7 és 10 óra között Újpesten a Csányi László utcát, mert kertészek dolgoznak. Ma reggel 8 és dél között nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, illetve a Rákos út Szent Mihály út csomópontban 10 és délután 2 óra között. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szélkámán tér között. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakport felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót.
3: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Na, kedves emberek, hát egy újabb formabontó adás, nem ezzel terveztem megint a kezdést, nem ezzel terveztem megint a tartalmat, de hát képzeljétek el, hogy a kis Fiat Topolinot sikerült egy pár órára elhoznom, gurulnom bele, körbejárnom, stb. Stb. Így hát ma a Fiat Topolinóval kezdem az adást. Hallgass csak!
1: Kedves emberek, a mai főszereplőnk az nem lesz más, mint a Fiat Topolinó. A Fiat Topolinóra, amikor ránézel, akkor nem is tudod eldönteni, hogy most ő autó, vagy motor, vagy misoda. Hát elárulom neked, ő egy moped autó, azaz 45 km per órával fogsz vele menni maximum. Előről, amikor ránézel, akkor hasonlít a régi Fiat Topolinóra, azaz az 500-as Topolinóra, mind a műanyagnak a kialakítása, a vonalai, a lámpája, az irányjelzője, meg minden ilyesmije, de ha oldalról ránézel, hát akkor minden hasonlít csak a kis Topolinóra, nem? Oldalról nem is tudja az ember elmondani, hogy mi ez a kis autó, tényleg mint egy picike kis buborék, de aranyos, szerethető, élhető autó. Pici kerekek, egyébként a kerekek azok nagyon, hátra, tehát hogy az autónak a szélére vannak rakva, mind hátrafelé, mind oldalra, ezáltal úgy fog viselkedni, mint egy kis Dodge-em szó szerint, vagy mint egy kis targonca, és majd, hogy nem a hátsó tengelyen ülsz rajta, nem teljesen, de nagyon közel ülsz a hátsó tengelyhez. És hátul is az igaz rá, mint előről, hogy a kialakítása, a vonalvezetése, a vonalai, a dizájn megoldásai, azok bizony olyanok, mint az a bizonyos régi 500-as Topolinó, és egyébként nem is 45-tel, hanem csak 40-nel fogsz menni hivatalosan a ráragaszott matrica alapján is.

A teteje az úgy néz ki, mintha le tudnád nyitni, tehát olyan, mintha egy ilyen vászon tető lenne, de ő nem vászon, ő műanyag tető, és nem fogod tudni lenyitni, viszont van egy óriási ablak, amin ömlik be a fény a tetőn, ez is jó pofa. Valamint az egy érdekes megoldás, hogy maga az oldalsó ablak, ez ugye ide szépen fölhajlik, tehát így fölhajtod az ablakot, ez szerintem egy ötletes megoldás, és ráadásul ott is marad, tehát nem fog szépen lehuppanni, lefittyenni, lekókadni, még menet közben sem, tehát tényleg masszívan ott marad, ilyen kis mágneses megoldással szerintem szerethető, és amikor a mágnest először meghúzod, akkor ugye be is tudod ezt az egészet szépen csukni, ha akarod, de én most iszenítom. A tükre, a külső visszapillantó tükre az egy kis fél gömb, és nem lesz benne az irányjelző. Itt csak elő, meg hátul van irányjelző. Na hát ez a érdekessége a Fiat Topolinónak, hogy az egyik ajtaja, menetirány szerinti jobb oldali ajtaja az ugyanúgy nyílik, mint egy hagyományos gépjárműnél, tehát ott utcázz be, viszont a vezető oldali ajtónál ott ilyen kis furcsán hátrafelé, csak kimondom, szóval hátrafelé fog nyílni, és akkor így fog szépen belehuppanni, illetve kiszállni belőle. Az ajtót, amikor kinyitod a vezető oldali ajtót, akkor hát azt fogod látni, hogy viszonylag ilyen puritán egyszerű a megoldás, de nagyon kényelmes egyébként az ülésen, mint ülőlapban, mint hátámlában, a hátámla az át is van fúrva, vagy lukasztva pontosabban, és így legalább látod azt, hogy mi van az ülés mögött, úgyis az ülés mögé fogsz tudni pakolgatni némi cuccot, azon kívül fogsz pakolgatni az ajtóba egy ilyen hálós, elég nagy területre is cuccot, valamint elől, a műszerfal előtt is van egy óriási nő távról rekesz, azért oda is bele tudsz pattintani egy csomó minden apróságot, vagy valami ilyesmit, vagy ha nem apróságot, akkor bár.

ami érdekessége, kettő dolog. Beleültem, kettő dolog az érdekessége. Az egyik érdekesség az az, hogy egy szallaggal fogod behúzni az ajtót, és egy másik szallaggal itt elő, a kormányoszlop mellett, az ajtó meg kormányoszlop között fogod meghúzni, és akkor kinyílik az ajtó. Viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy az anyósülés előtt viszont nincs előszalag, a behúzó szalag az ajtón rajta van, hanem az ülés mellett van egy szalag, és ha ott meghúzod, akkor az anyósülés ajtaja az úgy nyílik, mint egy hagyományos autónál, tehát előre felé, kifelé nyílik, míg a vezető oldali ajtó az pedig hátrafelé, tehát hogy hátrafelé fogod kinyitni az ajtót, mint egy ilyen szárnyat. Ez egy érdekes megoldás, de vidám megoldás. A műszerfala nagyon egyszerű, azt mutatja, hogy mennyivel mész, azt mutatja, hogy mennyit tudsz még menni, hogy mennyire vagy, mennyire van feltöltve, illetve hogy hány kilométer van az autóban. Hát mutatom nektek, még nincs benne 1000 kilométer sem, és már is teszteltük. És már ráadásul nem először, hiszen a prémium autóházban már ültem benne az autóban, amikor ott volt egy rövid hétvégére. Előlőd ez a tárolórekesz, amit ráadásul patenttal be is patentolod, és akkor nem fogod előtted sem lifegni, rezegni. Van egy áoszlop pont elől, és az áoszlop meg az ajtó között van egy kis ablakunk, hátul ugyanez az ablak, illetve ugyanilyen ablak megtalálható, a napfénytetőről már beszéltem, a módválasztónk nagyon egyszerű, van egy rükvert gombunk, egy nulla gombunk, illetve egy D gombunk, valamint van egy USB-s töltési lehetőségünk, van egy szélvédőnk, van egy elakadási jelzőnk, és hát van egy ventilátorunk, ami egyébként nem klíma, hanem tényleg szó szerint csak egy ventilátor, előről ömleszti be a levegőt. Mit kell még mondani az autóról? Hát kettő pedál, hiszen ő egy elektromos autó, hagyományos kézifék, a nullát azért megnyomom, hiszen a gyújtás rajta van, hogy elinduljak az autóval. Szóval Fiat Topolino, így most röviden ennyi, de imádom, és hát megpróbáltam róla menet közben is beszélni, a zene után az jön.

legyen egy hosszabb videó is erről a kis Fiat Topolinóról, kézifék ki, direktbe be, irányjelzés, tükrökbe belenézünk, és szépen elindulunk a Fiat Topolinóval. Gurulok egy kicsit lassabban itt, mint ahogy azért így lehet meg illene, mert azért mégiscsak vigyázni kell itt a forgalomra. Fiat Topolinót, amikor így először mentem vele pár métert, akkor egy teljesen egyenes szakaszon mentem vele, tetszett, hogy tök jól gyorsul, lelépsz a gázpedálról, viszonylag hamar elkezd ugye visszatölteni, és ugye dolgozni a motorféke is. Vidám kis autó, szerintem egyébként én azt mondom, hogy egy szerethető kis autó, de azért azt vegyük figyelembe, hogy ő egy moped autó, tehát nem egy, egyrészt nem egy versenyautó, bár azért lehet vele gyorsulni, nem egy versenyautó, hanem ő egy moped autó, és ez a moped autóság, ez ugye azt jelenti, hogy 45 km-rel többel, mármint kilométer per órás sebességnél többel, te ezzel az autóval nem fogsz menni, még ha akarsz, akkor sem. Elengedek mindenkit szépen, mert annyira rendes vagyok, meg hát azért így jobban meg tudnak nézni, hogyha lelassítok, akkor mindenki rá tud csodálkozni. Na, ez a Fiat Topolino, ez tipikusan nekem való autó. Ez nem az lesz, hogy te egy elbújsz a tömegben, ez nem az lesz, hogy te itt szépen visszafogottan borulgatsz az autóval, hanem ez az lesz, hogy egész 45-tel tudsz csak menni. Ezért akárhova mész, nagyon sokan fognak téged anyázni. Másrészt ez a kis formavilág, ami a Topolinónak a sajátossága, hát az is azt fogja eredményezni, hogy már sokan rá fognak csodálkozni. Továbbá maga ez a egész ez a hangja, hogyha ezt mellett valaki mellett elsuhansz, akkor hallani fogja is ezt a kicsit sikító elektromos hajtás hangot, de egyébként szerethető autó.

0: viszont!
1: Ami nekem baromira bejön az autóba, és ezt tudom, hogy ez egy kicsit lehet, hogy hülyeség is, de nekem baromira bejön az autóba az, hogy egy elektromos kis autóról beszélünk, egy kis moped autóról. Amikor először ránézel, akkor azt fogod mondani, hogy Jézusom, ez inkább egy hátizsák. Vagy azt fogod mondani, hogy Úristen, ez az ülés, amit itt belenézel, akkor látszik ilyen kicsike kis ülőlap, egyébként bőr, de hogy mégis vagy ilyen urazsosodott vegán, vagy ilyesmi bőr, de hogy mégis egy kicsit kis ülőlap, egy kicsit ilyen furcsa, átlukasztott hátámla, de nem fogod azt érezni, hogy kényelmetlen. Amikor itt benne ülsz, akkor abszolút nem kényelmetlen, pedig az autó maga egyébként hajlamos egy kicsit pattogni, ugye a fővárosnak a nagyon szép és nagyon egyenletes se útjain, képes egy kicsit pattogni a gépjármű, de ezt az ülést miatt nem fogod érezni, teljesen jó. Imádom azt, hogy pillanatokat lehet vele gyorsolgatni, 45-ig, illetve imádom azt, hogy mennyire kezelhető kis vidám játékszer, és szó szerint egy vidám játékszer, tényleg mindenki megnéz, amerre járunk, a gyalogosok megállnak, a biciklisták ránéznek, rácsodálkoznak, hanem felborult szerencsétlen, mert annyira csodálkozott, hogy ez micsoda. A gyerekek megnéznek mindenhol, és hogyha már a gyerekek megnéznek mindenhol, akkor egy fontos információ. Ezt az autót keresztvizsgával már akár, hát azt mondják, hogy 14 éves kortól, de én azt mondom nektek, hogy 16 éves kortól már bárki vezethet. És azért nem mondok 14-et, mert ugye ha minden igaz, akkor most változott vagy változik ez az egész rendszer. Tehát lehet, hogy már nem 14-től, hanem csak 16 éves kortól lehet majd vezetni ezt a kis autót.

Én imádom, én szeretem ezt az kis autót vezetni, még akkor is, hogy az irányjelző hangos. De legalább ki tudod kapcsolni, hiszen ő nem kapcsolja ki saját magától az irányjelzőt. Az a jó egyébként, most elhoztam az autót egy kicsit így gurulgatni vele, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nekem már például finoman szólva is, fingom nincs, hogy merre járok, hogy hol vagyok, de nem baj, előbb-utóbb majd csak visszatalálok, és akkor visszaviszem az autót a gazdájának, vagy ha nem, hát akkor így járt. És tudjátok, mi a poén ebben az autóban? Na, az a poén ebben az autóban, hogy ugye 45 a végsebessége, de itt az előbb egy ilyen 30-as zónában ültem benne, vagy utaztam benne az autóval, tehát akár még ezzel a kis autóval is tudsz gyors hajtani, büntetést összeszedni, stb. Szeretem, imádom, azért minden nap nem használnám, ráadásul otthonról nem tudnék vele bejönni a városba, hatótávolsága miatt, de összességében maradhat szerintem, legalábbis. Ezt az autót egyébként tényleg arra tök jó, hogy akár ilyen különböző tavaknál kirándulni, elmenni vele kicsit játszani, stb. Aztán arra is jó, hogyha előtted valamelyik hülye megpróbál ilyen basszussal hallgatni egy szerencsétlen régi 40 éves autóban valami zenét, akkor az ide is behaladszik, ömlik be a fény, az ablakokon, amiket így fölfelé lehet hajtani, ömlik be a levegő, szerintem ez is jó pofa, vidám és megoldás, és tök jó, hogy az ablak egyébként fönnmaradt, tehát hogy nem esik le. Műszerfala nagyon egyszerű, de legalább kezelhető és élhető. Na, röviden, mi most még van, mindjárt bemegyek a telephelyre, ahonnan elhoztam az autót, addig gyorsulok, mint az állat, lobog a hajam a szélben, úgy gyorsulok vele, nincsen középső visszapillantó tükör, nekem ez egy kicsit szokatlan, viszont van kettő kis kerek visszapillantó tükrünk a két ajtón. Na, és már nyílik is nekem az ajtó, hát ennyi, így, csak így föltárult előttem az ajtó. Szóval, Fiat Topolino, maradjatok velem, aztán majd szeressetek, meg kövessetek, meg minden, amit kell, tudjátok, ismertek.

0: Ja, itt a Topolino után ne felejtsd el, kérlek, ne felejtsd el, hogy hát tart még a nyereményjáték, tudod. Tetheno, gyüm, flakon, kulacs, termosz, nem is tudom, hogy micsoda, szóval azt lehet nyerni, és azt is tudod, hogy ugye föl kell menni a Beguróba Autó és Kütyü Mustra Facebook oldalára, ott nem kell semmit, hogy lájkolni, meg feliratkozni, mi nem kérünk ilyeneket, egyszerűen csak szólj hozzá, és mondd meg, hogy te hol hallgatod a Beguróba Autó és Kütyü Mustra rádióadást. Igen, igen, igen, a folytatásban jöhet az a bizonyos Alfa Romeo, amit már hetek óta csúsztattunk.
1: Az nem más, mint az Alfa Romeo tonál, és amikor előről ránézünk az autóra, akkor sok minden fog azonnal feltűnni. Vagy legalábbis remélhetőleg azonnal. Egyrészt ebben a súrlófényben látszik, hogy milyen szépen van ívelve, milyen szépen van kialakítva a motorháztetőnek a felső része, hogy a maga motorháztető. Ezek a kis hullámok, völgyek, hegyek, dombok, stb. Hát azért ez kicsit túlzás, hogy hegyek, dombok. Na, de hogy mindegy is, szóval, hogy egyértelműen lehet látni, hogy az autónak a közepe felől vezetik a levegőt szépen a tükrök felé, illetve az áoszlop felé, hogy minden kisebb legyen a légellenállási mutatója az Alfa Romeo tonálénak. Aztán, ami nekem baromira bejön, az, hogy az Alfa logó fölött, ugye ez a motorháztetőnél kis kiemelkedés, aztán az Alfa logó alatt az a bizonyos kis pajzs, amiben most ezúttal nem szerepel az a sárkány, kígyó, vagy bárminek is hívhatjuk, ő most itt nem szerepel, hanem egy szép nagy pajzsot kapott itt az Alfa Romeo, és az lesz maga egyébként a légbömlő, ugye a hűtő. Aztán a két első lámpa között még kifelé, illetve befelé, a lámpáktól befelé, a pajzs felé kanyarodik egy ilyen kis, hát nem is mélysejt, de nevezhetjük azt mélysejttel ellátott kis szintén hűtő rész. Ez is jó pofa. A lámpa alatt ugye természetesen befelé, középre elkezd kanyarodni az első lökhárítónak a színre fújt, szinten ugyan színű, mint az autó, ezúttal vörös színű műanyag eleme, és annak a középső része, ami ott a pajzsnál hanem ott be is fejeződik, ott kapott kettő kis ilyen kis ablakot, mondhatjuk ablaknak, és ott is ömlik be egyébként a levegő a hűtőhöz. Továbbá ömlik be a rendszám tartó rész fölött is, hát nem sok helyen, de ott is ömlik be a levegő, és egyébként meg az autó széle felé, ez egy zongorlak fekete betét, és az autó széle felé is szépen fogja, és ugyanolyan alakú, ugyanúgy szépen ott vannak a lukaknak a helyei, csak ott nincsen kinyitva, és lehet hallani, hogy ezúttal bekapcsolta a belső égés a motor, hiszen a hibrid erőforrásnak az aksiát az időnként kell is tölteni, és nem lenne jó, hogyha ezt éppen így lemerülne, nem tudnék tovább menni.

Amikor oldalról ránézünk az Alfa Romeo-tonál ére, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyrészt a Fernie ezúttal is ezt a majdhogy nem három körből álló küllőket kapta. Olyan, mint hogyha hanem összesen három külője van, és olyan, mint hogy ilyen kis körök lennének a Fendi külső része, illetve a közepe között. Aztán említettem az angolak fekete tükröt, természetesen benne van az irányjelző, és ezúttal képzeljétek el, hogy egy kis olasz zászlót is kapott az irányjelző rész. Oda elrejtettek egy kis olasz zászlót is, hiszen az Alfa Romeo Tonale is olasz. Az olasz zászló kívül azért van még egy-két érdekesség, mint például, hogy zongorlak fekete az első, illetve hátsó kerékjárati ív, az, hogy a küszöb az természetesen szintén zongorlak fekete, de kapott egy ilyen ezüstösebb betétet, a kilincsek azok ugyanolyan vörös színűek, mint maga az autó, a B-oszlopunk az ugye ezúttal fekete, a C-oszlopunk az pedig hát ugye természetesen, hiszen a maga a lemez is, maga egyből a lemez, pontosabban a C-oszlop, az ugyanúgy vörös színű. Ami viszont sokkal érdekesebb, meg sokkal fontosabb talán az az, hogy mennyire csapva van a Tonalének a háta. Kapott egy minimális spoilert, nem lett olyan óriási nagy ez a spoiler ezúttal, de egyébként jól néz ki.

eljövünk hátulra az autónak a hátsó részéhez, akkor egy fontos dolgot fogunk észrevenni, az pedig nem más, mint hogy a lámpa az teljesen keresztbe fut. A lámpa az természetesen a két szélen, az autónak a két szélén, ugye ilyen kis három darab lefelé kanyarodó kis ívből áll, és a legszélsőben lesz benne az irányjelző. És a háromból kettő az pedig magán, a csomagti rajton van rajta. A közepe azért nem fut teljesen keresztbe a hátsó lámpán ez a vörös vonal, mert a közepén ott van az Alfa logó, és az Alfa logó alatt található a Tonale felirat. És hátul is úgy van kialakítva a lökhárítónak az alsó része, mint hogyha lenne légbeömlő, pontosabban ezúttal ugye légkiömlő lenne, de nincsen, és az autónak a legalján középen egy ilyen ezüstös színű, hát nem diffúzor, de egy betétet kapott, az a bizonyos lökhárító alul. Na próbáljuk meg kinyitni a csomagteret, még be sem néztem az autónak a csomagterébe, most szépen kinyitom a csomagteret, ugye lehetett hallani, hogy csípolt, hiszen elektromosan nyílik, elektromosan csukódik, van benne szivargyújtós töltési lehetőség, van akasztó mindkét oldalon, nem ledes lámpákat kapott, de azt is mindkét oldalon hagyományos izzóval, van egy lemezünk, természetesen ezt, hogyha felhajtjuk, akkor alatta ott vannak még ilyen különböző dolgok, mint például egy pontosabban 2 Tonale hibrid felirat, illetve kerékjavító szett, de oda pótkereket is lehetne rakni, illetve van benne egy ilyen középső, hát ugye shoeboxnak, vagy minek szoktuk ezt hívni, hogy ki tudod nyitni szépen a hátsó sornak a középső ülését, és akkor hosszabb dolgokat is el fogsz tudni helyezni az autóban. Merev karabtartót kapott, és nem karabtartó, hanem kalaptartó, illetve ha elektromosan nyílt, akkor természetesen elektromosan is fog csukodni ez a bizonyos hátsó csomagtér ajtó. Közben bekapcsolt a belső égés motor, ezt hallhattátok, illetve ezt halljátok, mert hogy a hibrid erőforrásra időnként rá kell tölteni, illetve magára az akkumulátorra is. Most pedig zene, aztán majd folytatjuk belülről.

No igen, no igen, no igen, az Alfa Romeo Tonale belsejével, hát nem most fogjuk folytatni, hiszen amikor ránézel az órára, akkor azt látod, hogy már megint elront az idő, már megint szalad az idő, és nem férne bele itt az adásba, hogy a belsejét normálisan körbejárjuk, én meg azt most nem akarom eljátszani, hogy a felét azt most, aztán a másik felét a jövő héten. Van még jövő hét előttig még egy csomó időnk, illetve még egy csomó feladat. Például itt az ideje, hogy akkor most gyorsan ránéz a begurulva autó és kütyű most a Facebook oldalára, és tudod, ahogy szoktuk, szépen a kiemelt poszthoz hozzászólsz, hogy te hol hallgatod a begurulva autó és kütyű most a rádió adását. Most elárulom nektek, hogy a jövő héten nyilván ugye az Alfa Romeo Tonale-val fogjuk folytatni, de az Alfa Romeo Tonale mellett azért lesznek érdekességek, mint például van nálam egy Samsung telefon tesztre, és képzeljétek el, hogy a héten, nem is a jövő héten, hanem a héten fogom kipróbálni azt a bizonyos robottelefont, robotfont, amit ugye egy pár hónapja mutattak be. Ez a robotfon ez igazából annyiból különleges, annyiból érdekes, hogy egy külön kis kihajtható, kihajló gimbal, kamerával van ellátva, és ezt a héten tesztelem, pontosabban mire az adás van, addigra már teszteltem, tehát a jövő héten erről is fogok beszélgetni, és fotókat meg videókat azokat pedig meg fogok osztani ugye a csatornának a TikTok, Instagram, Facebook, illetve szerintem YouTube oldalán is teszek fel videókat, hogyha sikerül vele normális videót csinálok. És ha már YouTube videó, akkor azért most elárulom nektek azt is, hogy amint vége a hétnek és a webrádióban, webrádiókban, rádióban hallható volt a begurulva autó és kütyümustra, szépen a Fiat Topolinóról egy hosszabb videót is fel fogunk tenni a begurulva autó és kütyümustra YouTube csatornájára. Ne felejtsétek el azt sem, hogy továbbra is szól a rádió, továbbra is szólnak a remek műsorok, zenék, ilyesmik, maradjatok velünk, szeressetek bennünket, kövessetek mindenféle platformon, további szép napot mindenki!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Recept, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Végére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogvatartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Puján Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt évben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: Kellemes rádiózást kívánok. Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma szeptember 24-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 18,1 fok van. Ezen a őszi napon Gellért és Mercedes nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 24-én köszöntjük Mercedes, valamint Gellért nevű kedves hallgatóinkat. A Mercedes spanyol eredetű női név a Mária egyik jelzőjéből vált női névvé, jelentése fogoly kiváltó szűz Mária. Becézése a névnek Merci, Mercike és Mecse, jeles viselői pedig Ambrus Mercedes modell, Steiber Mercedes világ és kétszeres Európa bajnok, világkupa győztes, magyar vízilabdázó, valamint önkedves Mercedes. Ezen a napon köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat is, a germán eredetű férfi név a Gerhard névből ered, jelentése pedig dárda, valamint erős. Szeptember 24-én kívül ünnepeljük még őket január 30-án, április 23-án, május 13-án és október 16-án is. Becézése Gellértke, Geli, Gelike, valamint Gelus, jeles viselője névnek Szent Gellért püspök, valamint ön, kedves Gellért. Ezen a napon köszöntjük még Gerda, Gerhard, Gismunda, Griselda, Griseldis, Mária, valamint Zelda nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: A mai nap is különleges.
3: Szeptember 24-e a fehér kendő napja. Az ősi Grúziában a férfiak befejezték harcukat, amikor a nők odadobták fehér kendőjüket. 1993. szeptemberében Grúziában 2000 nő vonult ki. Dolidze, grúz filmrendező felhívással fordult az asszonyokhoz, a nők a maguk eszközeikkel vegyék fel a küzdelmet a háború ellen. Nők ezrei vonultak ki fehér kendőben, így lett a fehér kendő a megbékélés jelképe. Magyarország 1994-ben csatlakozott a felhíváshoz, hogy minden év szeptember utolsó vasárnapján a nők gyűjjenek össze fehér kendőben a béke és a fegyverszünet kifejezéseképpen.
2: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
4: Hobbyradio.hu
5: A rádiót!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. Kezdjük 768-ban, szeptember 24-én meghalt Kis Pippin, a frank birodalom királya, aki a keresztény egyház fejének, Róma püspökének adományozta az itáliai fővárost és környékét, ezzel megalapozva a pápai állam, azaz a Vatikán létrejöttét. Folytassuk a 11. század közepével, 1046. szeptember 24-én meghalt Szent Gellért itáliai származású szerzetes, az első magyar vértanú, aki Szent István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a csanádi püspökség megszervezője volt. Ugorjunk a 16. századra, 1541. szeptember 24-én meghalt Paracelsus, német természettudós, korának leghíresebb orvosa. Folytassuk a 19. századdal, 1878. szeptember 24-én megszületett Charles Ferdinand Ramus, franciául alkotó, svájci író, elbeszélő, akit Svájc legnagyobb írójaként ismertek el kortársai. Leghíresebb művei: a Rémület a hegyek között, az Ádám és Éva, a Farinet vagy a Hamis pénz. Maradjunk még a 19. században, 1889. szeptember 24-én Párizsban értekezletet tartott a Nemzetközi Méterbizottság, s a méterrendszert bevezető államok sorshúzással megkapták az új platina-iridium méterrudakat, illetve a kilogramm metanolokat. Folytassuk 1895-tel, szeptember 24-én először biciklizte körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott. Mindössze egy évet lépünk előre, 1896. szeptember 24-én született F. Scott Fitzgerald, amerikai író. Ugorjunk a 20. századra, 1914. szeptember 24-én megszületett Fónai Márta, színésznő. Leghíresebb alakításai a Mici néni két élete és a Dollárpapában voltak. 1936-tal folytatjuk, szeptember 24-én megszületett Pásztor Erzsi, színésznő. És most lépjünk a 20. század második felére, 1951. szeptember 24-én született Pedro Almodóvar, spanyol rendező. És végezetül 1958. szeptember 24-én született Kevin Sorbo, amerikai színész, Herkules megtestesítője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Mózes 3. könyve 19. fejezetéből.
1: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj Istenettől, én vagyok az Úr.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 24-e, csütörtök. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emelkedés. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, mondja Jézus. A hit nem kerülhet alárendelt helyre az élet félelmeivel szemben. Jézus nem tagadja a veszélyt, de rámutat arra, hogy Isten szemében mennyire értékes az ember. Az evangéliumot hirdetni nem mindig népszerű. Vannak idők, amikor az Istenről szóló tanúság tételért üldözés, megvetés, gúny, vagy akár halál jár. Jézus tisztában van ezzel, de biztosít minket arról, hogy nem vagyunk egyedül. A hívő ember ereje Isten gondviselő szeretetéből fakad. Ez a bizalom vezette Szent Gellértet is. Tudta, hogy nem a saját védelme a legfontosabb, hanem az, hogy hűséges maradjon ahhoz, aki meghívta. Gellért Itáliában, Velence környékén született a 10. század második felében. Fiatal korától szerzetesi életre készült. Műveltsége és imádságos lelkülete miatt megbecsülték. Zarándok útra indult a Szentföldre, ám egy vihar miatt Magyarországra került, ahol István király fogadta. A király kérésére itt maradt, és Imre herceg nevelője lett. Később püspökké szentelték. Lelkipásztorként és hithirdetőként fáradhatatlan volt, különösen a pogányok között. Gellért életének a középpontjában a Krisztus iránti hűség állt. Nem akart mártír lenni, de nem hátrált meg a veszélytől. Halálával is tanított. Nem a test halála a legnagyobb veszteség, hanem a hit elhagyása. Az evangélium hirdetése minden kockázatot megér. Uram Jézus Krisztus, taníts meg engem is arra a bizalomra, amely Szent Gellért szívében élt, hogy ne féljek tanúságot tenni rólad. Add, hogy ne a világ ítélete befolyásoljon, hanem a te akaratod irányítson. Segíts, hogy életem csendes, hűséges tanúságtétel legyen, akkor is, ha meg nem értéssel vagy elutasítással találkozok. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a szeretet, amelynek te vagy a forrása. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Oh, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
1: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival.
7: No.
1: Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
8: Tudta ön azt, hogy tévhit az, hogy a szénhidrátokból nyert felesleges energia elraktározódik, hízáshoz vezet? A szénhidrátok tárolása a testben korlátozott, az energia egyensúly sokkal könnyebben szabályozható magas szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásakor, mint például a zsírfogyasztáskor. Ugyanakkor az emberi szervezet csak korlátozott mértékben képes a szénhidrátokat zsírrá alakítani.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobbyradio.hu.
4: A rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1606-ban Rudolf király teljes büntetlenséget biztosít a felkelésben részt vetteknek. Külön oklevélben kinyilvánítja, hogy Erdély és a részek Bocskai férfiágának kihaltával sem szállnak vissza a koronára, és hogy Bocskainak és törvényes fiú utódainak átengedi birtoklásra Ugocsa, Bereg, Szatmár és Szabolcs megyéket, Kálló és Szatmár várát, továbbá Tokaj várát minden tartozékával, közte Tarccal, Bodrogkeresztúr és Olaszliszka mezővárosokkal. 1795-ben megkezdik a magyar jakobinusok elleni perben börtönre ítéltek elszállítását Budáról Kufsteinba, Tirol és a Spielbergi Morvaország várba. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió!
0: Rádió. Ragoznám a szót. Nézzük meg, mit rejtenek a varázshegyek.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Ma tartósabb szitálás is előfordulhat. Jelenleg 18 fok van. A várható hőmérséklet 12 és 20 fok között lesz. A 18 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 86%-os, ez nagyon magas, ami füllett és párás időt jelez. Ilyen körülmények között az érzett hőmérséklet is magasabb lehet. Sok napsütés várható. Az UV-index 3, ezért a sugárzás mérsékelt. Eső is várható, mintegy 1 mm mennyiségben. A csapadék esélye 92%. 281 irányból mérsékelt szél érkezik, legfeljebb 13 km/órás sebességgel. A széllökések elérhetik a 32 km/órát. Holnap borult lesz az ég, 11 és 18 fokos hőmérsékletekre számíthatunk. Mérsékelt mennyiségű napsütés várható, csapadék nem várható, 336 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 17 km/órát. Széllökések is előfordulhatnak, amelyek elérhetik a 37 km/órát. A hétvégén szombaton erősen felhős lesz az ég. 11 és 21 fok között mozog majd a hőmérséklet. Inkább napos idő várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 27 irányú könnyű szellő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 10 kezdődik a Gerizó című műsorunk. Hamarosan 13 óra így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

nagyon csendesek most az utcák. Csendesek nagyon a léptek, valami semleges hajón utazni, szeretnék nélküled utazni.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt, a magyar bírósági végrehajtói kar volt elnökét, és Völner Pált, az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmi Szerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenét.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznél, mi bajom, csak annyit mondanék, hiányzó, nagyon.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: A mikrofonnál Rózsa Dezső. Már előjáróban elmondom, hogy tegeződünk, hiszen a beszélgető partnerem Turi Gábor, körülbelül 40 éve ismerem. Talán a jazz rajongói is legalább ennyi ideje ismerik, ha nem hamarabbról. Egy röpke nacionálét hadd kérjek tőled, egy életutat. Honnan indultál?
3: Messziről indultam, Szabolcs megyéből, egy kis faluból, a Szab menevezetőből, ahol 14 évig éltem, a szüleim később is ott, ők pedagógusok menevezetőből, ahol 14 évig éltem, a szüleim később is ott, ők pedagógusok menevezetőből, ahol 14 évig éltem, a szüleim később is ott, ők pedagógusok menevezetőből, ahol 14 évig éltem, a szüleim később is ott, ők pedagógusok menevezetőből, ahol 14 évig éltem, a szüleim később is ott, ők pedagógusok menevezetőből,

0: jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Sziasztok! Mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután. Kívánok itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött, ez itt a Geri Show, én pedig Geri vagyok, és ma is zene napot tartunk, mégpedig a legjobb előadók legjobb felvételeit hallhatjátok az elkövetkező két órában. Néha azért beleszólok, illetve lesznek majd bibliai gondolatok is. Fontos információk www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos oldalunk, itt a rádióval kapcsolatos infókat találjátok. Ezen kívül pedig a Facebookot is ajánlom a figyelmetekbe, facebook.com/hobbyradio.hu, itt interaktív módon tudtok hozzászólni a programokhoz és eseményekhez. Van nekünk egy e-mail címünk is, ez pedig a geri@hobbyradio.hu. Jönnek már is a jobbnál jobb dalok, az előző percekben itt volt a Papi Loco, és most pedig haladunk tovább 2026-tól visszafelé a legjobb felvételekkel. Érezzétek jól magatokat, és ne feledjétek, 2 óra után pedig jönnek majd a híreket, követően a bibliai gondolatok.
2: Hobby Rádió.

A legjobb előadók legjobb felvételeivel. Ez itt még továbbra is a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show minden héten csütörtökön délután 1 és 3 óra között. Nem sokára jönnek majd a legfrissebb hírek, azt követően pedig érkeznek majd a bibliai gondolatok, utána pedig folytatjuk tovább zenéléssel egészen délután 3-ig. Odakint egy kicsit borult az idő, kicsit szeles, de azért nincs túl hideg. Jövő héten egyébként akár 25-26 fok is lehet, ami azért még mindig jobb, mint a nagyon hideg. Na hát, megyünk tovább zenével. geri.y@hobbyradio.hu ez az e-mail cím, ide írhattok bátran véleményt, ötletet, javaslatot a műsorral kapcsolatban, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon megtaláljátok azokat az információkat, amelyek a rádióval kapcsolatban fontosak lehetnek. facebook.com/hobbyradio.hu ez pedig a Facebook oldalunk, itt pedig interaktív módon szólhattok hozzá eseményekhez, programokhoz, vagy az éppen kitett dolgokhoz. Na de megyünk tovább jó kis reggaetonnal itt a Hobby Rádióban.

The Sound of Silence, ez a csend hangja, egyébként elég hangosan szól. Ez itt a Hobby Rádió, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig folytatjuk műsorunkat a bibliai gondolatokkal, aztán pedig folytatódik a Geri Show remek hangulatú zenékkel egészen délután 3-ig. Hát odakint elkezdett esni az eső, legalábbis itt jelen pillanatban. Azt, hogy nálatok esik-e, azt nem tudom, de hogyha netán esne, akkor sincsen semmi gond, nem árt az néha. Na, de megyünk tovább, mindjárt jönnek tehát a hírek.

0: Fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani. Északnyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra, itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
2: János evangéliuma 16. fejezet 33. igevers. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Kedves hallgatom! Az élet nem mindig könnyű, és biztosan te is hallhattad már beszélgetések során, vagy lehet, hogy te tettél fel ilyen kérdéseket egy-egy helyzet kapcsán. Ha az Isten jó, akkor miért történik ez? Miért engedte meg az igazságtalanságot, és miért olyan nehéz az élet? Ezek a kérdések kijönnek az ember lelkéből, de gondoljuk át azt, hogy ez az igevers miért íródott. Ezt Jézus azért mondta el a tanítványainak, hogy ne érjék őket váratlanul a világban lévő nehézségek. Az élet a bibliai időkben sem volt könnyebb, és ezt a földre született Isten, Jézus Krisztus tudta és látta. Ha te is ilyen kérdéseken gondolkodsz, hogy miért enged meg Isten különféle helyzeteket, akkor kapaszkodj bele ebbe az igeversbe. Lehetnek nehézségek, De ne félj, mert Jézus már legyőzte ezeket a nehézségeket a kereszten. Ő ura minden helyzetednek, ha átadod neki ezeket. Engedd, hogy az életed ura legyen, és adj át neki mindent, hogy ő vezethessen téged. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy békességem van benned, és bár sokszor érnek nehézségek ebben a világban, mégis reménységet adsz nekem. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, megtérhessen hozzád. Adj neki reménységet, hogy békessége lehet benned, te vezesd az életét. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Ámen.
1: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében-járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat itt a Geri Show-ban.
2: A bibliai gondolatok után pedig folytatódik tovább a Hobby Rádió műsora, még pedig zenékkel az elmúlt évek és napjaink legnagyobb slágerével folytatjuk a műsorunkat egészen délután 3-ig. Én itt a mikrofon mögött Geri vagyok. Jövő héten majd itt lesz feleségem, kincsem Fruzsi is. Hát majd meglátjuk, hogy a jövő héten itt lesz-e, mert a múlt héten is ezt mondtam, de hát tulajdonképpen elvileg itt fog lenni, mert hogy majd sztorizunk. Most viszont zenével fogjuk tovább folytatni itt a műsorunkat, aztán pedig jövünk majd hozzátok.

0: a legjobb előadók legjobb felvételeit a Hobby Rádióban. Időközben pedig az történik, hogy kincsem feleségem Fruzsi is megérkezett egy sztorizás erejéig, ugyanis az elmúlt időszakban elég sok minden történt velünk, emiatt aztán ő is nagyon fáradt volt, és azt mondta, hogy most sajnos nem tud jönni, és mivel itt a Hobby Rádióban önkéntesen vagyunk, tehát kedvtelésből csináljuk a rádióműsorvezetést, ezért aztán úgy döntöttünk, hogy akkor jól pihenjen, tehát nem lesz ebből probléma. Úgyhogy már is itt van velem, kincsem, jaj, de jó, hogy hallhatjuk a te hangot.
1: Jaj, végre, gyerekek, én már jövő héttől szerintem leszek, be fogok állni rendes módon, tehát, na.
0: Kicsit egy nagyon picit menj messze.
1: Tehát, hogy adásba fogok beállni rendes módon, úgy értettem.
0: De igen, mert lehetne másképpen is beállni rendes módon, csak akkor az nem jó.
1: Gyerekek, olyan dolgok történtek, hogy besírtok, de tényleg brutális volt. Hát honnan is kezdjem? Ugye kiderült, hogy Mollusnak kajaváltás kell.
0: Azt meséltük, mert hogy rosszul lett az egyik kajától.
1: És igen. Akkor az volt szerintem plusz egy a ráadás, mert utána jött a három a magyar igazság. Egy, bedöglött a mosógépünk. Kettő, betolt a régi iPhone-om akuja, szóval igen, három, elkeveredett egy levelem. Na akkor kezdjük sorrendbe, kezdjük az iPhone-nal. Ott az volt a lényeg, hogy ugye nehéz megbízható szerviz találni, ezért gondolkodtunk, hogy le kéne cserélni. Na de hogy és mire, és miért egyáltalán? Hát úgy döntöttünk, hogy mivel ez egy 12-es készülék, jövőre kap utoljára frissítést, hát akkor engedem, hadd menjen, mert azért nem mindegy, hogy 40 vagy 50 ezeret alapból már egy használt telefonra költök-e el, vagy a sajátomra, amit frissibe vettem. Hát az ugye egy használt készülék volt, és ugye jövőre lejár a szoftver támogatása, ezért a nagy bölcsek is azt mondták, hogy hát jobban járná, ha cserélnél szerintünk. Hát ezt úgy képzeljétek el, hogy felmentünk kedvenc áruházunkba, nyakunkba vettük Budapestet, és nem volt semmi. Nulla, zéro.
0: Hát pedig mindent megkérdeztünk, hogy van-e, akkor ez a készülék nincs, akkor van egy másik fajta, az se volt, és akkor mondom, mit sem, mikor jöjjünk vissza, és akkor mondták, hogy
1: nem,
0: hát
1: tudják.
0: Azt se tudják megmondani. Jó, de hát a rendeljétek be otthon, ide rendeljétek hozzánk, és úgy legyen, de miért? Hát azért, mert a mi rendszerünk befagyott, most nem működik.
1: Szóval hát körbelöhögtem őket, úgyhogy a kártyámat azt nem tudtam használni, a pontgyűjtő kártyámat, nagyon nagy boldogságra.
0: Ez már ráment volna pedig tényleg, tehát már mint jó értelemben tényleg néhány pontot ért volna.
1: De hát nézzétek meg Istennek a közbeavatkozását, hogy hogy is volt. Tényleg ma voltak bibliai gondolatok?
0: Voltak, mondtam, hogy voltak, igen.
1: Ja, hát hogy is volt? Mesél csak el Istennek a közbeavatkozását. Ugye, hogy is indultunk mi fel Pestre, előtte nap jól lesz itten.
0: Hát előtte nap nagyon lesz, nem, úgy volt, hogy csütörtökön, mikor, mert egybe volt a mosógéppel egyébként, tehát ez nagyon érdekes, mert ugye elromlott a mosógépünk talán múlt hét előtti
1: hét.
0: Csütörtökön elromlott, és hát nagyon ugye rezgett, ki akarta magát szakítani a helyéből, én nem tudom, tehát nagyon durva volt. Aztán azon úgy kicsit összevesztünk, mert hát ugye te megértél nagyon ugye a mosógép hangjától.
1: De hát vakék, hogy járnak, az olyan egyszerű beszerezni, majd mindjárt meséljük, hogy miért nem.
0: Na.
1: Csak így gondoltam a telefonsztorit.
0: Nem tudom, csak ez így egyben van, hogy utána, tehát az úgy elromlott, akkor talán hétfőn elmentünk, azt hiszem, hétfőn a vasműszakiba, és akkor ott...
1: De hát, hogy miért? Mert ugye az már egy majdnem félhetes saját magunk általi keresgélés volt, hogy melyik a nyomógombos,
0: igen,
1: melyik, nem?
0: Így van.
1: Mert tehát kiderült, hogy ez se olyan egyszerű, nem. Vakon.
0: Tehát nyomógombos mosógépet kellett keresnünk azért, hogy azt mi is használjuk, és most már nekem is az kell tulajdonképpen, hiába, hogy van még egy kis bal szemem, de ahhoz is kell szerintem, mert nem tudhatjuk, hogy meddig marad meg, meddig nem. Na hát igazából aztán kinéztünk egy gépet, nagyon jó volt, hazajöttünk, lemértük az ittenit, kiderült, hogy ez a gép, amit kinéztünk, az sokkal nagyobb, akkor az nem jó. Mondták, hogy akkor gyertek vissza csütörtökön, akkor lesz itt az, aki rendeli a dolgokat, és akkor majd megbeszéljük, hogy miért vegyetek. Mi itthon elkezdtünk nézelődni, mert hogy megtapinthattuk a műszakiban ezt a gépet, amit kinéztünk, ami jóval nagyobb volt, de a gombjait meg tudtam fogni, és láttam azt, hogy így, hogy tulajdonképpen olyan gombjai vannak, hogy nem áll ki belőle teljesen, hanem ilyen matrica-szerűek. tehát érezni lehet őket. És akkor ennek alapján már láttam a képeket így a MediaMarktból, amit nézelődtem, és ki is választottunk egy jó kis Samsung mosógépet. Ezt csütörtökön elvittük a műszakiba, mármint a linket, megmutattuk nekik, azt mondták, hogy jó, akkor ezt majd megrendeljük, majd hívunk, hogyha meg lesz. Mondottam, egy hét, aztán jaj, de jó
1: ugye
0: lesz.
1: Ugye itt ez többes szinten is probléma volt. Nekünk ugye el kéne vinni a régi mosógépet.
0: Ja, igen.
1: De ha
0: de ezt megbeszéltük.
1: Tehát. MMS áruház jön, akkor azt nem tudjuk, hogy milyenek lesznek.
0: Igen, de szerencsére megbeszéltük azt, hogy hogy legyen, és akkor mondták, hogy jó, hát elviszük a régit. Na de várjál, én azt gondoltam, hogy egy hét. Jön a csütörtök, utáni péntek, és akkor hívnak reggel, hogy megvan a mosógép. Na micsoda, meg is van már most.
1: Az egy igen. Nap se.
0: Egy nap se telefon, meg is van.
1: Majd időközben, hát én ugye...
0: Hát elmentünk a tehát úgy volt, hogy elmentünk így a mosógépért, vagyis hát megnéztük, hogy milyen. Mindeközben pedig jön a harmadik dolog, ami beköszön ide nekünk, mert hogy vártuk a jövő évi vaktagsági bélyeget. Nekem csütörtök este megjött egyébként ez a bélyeg, kincsemnek viszont nem jött meg. Ezért pénteken, mikor mentünk a mosógépért, bementünk a postára, és azt elmondtuk, hogy hát nekem megjött, és egy címre volt elküldve, és elvileg egyszerre volt feladva. Akkor ez hogy van? És akkor mondták, hogy hát a szortírozóban nem biztos, hogy úgy vannak a dolgok, tehát nem biztos, hogy egyszer jönnek azok a levelek, amik egyszer vannak feladva. Várjuk ki hétfőn majd, ha nem jön meg hétfőn, akkor hívjuk fel a központi postát. Jaj, de hát az nekünk nem megy. Hát, hogyha itt rontottak el valamit, akkor segítsenek önök. Jó, akkor majd mi felhívjuk, ha netán nem jönne meg addig. Mert ha nem jött volna meg kincsen bélyege, akkor tegnapi napon fel kellett volna mennünk Pestre az adott egyesületbe, és egy kis körömnyi bélyegért el kellett volna menni. Hogy azt nem tudják pótolni. Na, mindeközben délután megérkezett a mosógép. Megjött, nagyon rendes volt, aki hozta, bekötötte, a régit elvitte szépen, mindeközben megjött kincsemnek a bélyege. Jaj, de jó, örültünk neki, kifróbáltuk a mosógépet, hogy most minden.
1: Zené, pittyek, tök jó, de
0: nagyon
1: várj,
0: jó
1: azt mondtad, hogy a telefon kapcsán miért szittál le? Mert ugye mondtad, lebeszéltél, hogy növegyőhoznátok, ne cserítessük.
0: Oké, a telefon? Ugye, a telefon az a következő hét volt szerintem.
1: Nem, az ugyanaz a hét volt.
0: Hát múlt hét szombat.
1: Igen, de múlt héten pénteken leszittel, tudod, hogy volt, aztán nem volt.
0: Ja, igen, ja tényleg, mert hogy csütörtök, amikor hazajöttük a műszakiból, gondoltam arra, hogy megrendelem a médiumát.
1: Mert várjatok, volt egy megállapodás a Gerinek felém, hogy ne cseréltessek a kút, mert nem éri meg, ne vegyek használtat, mert nem éri meg.
0: Nem, tényleg nem
1: ez
0: tudom.
1: Ez volt a kettő, amit a lelkemre próbált kötni.
0: Igen, tudom egyébként, hogy nagyon sokan, akik gondolom itt a hallgatók között is, vakok is hallgatnak minket, és tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a használt boltok nagyon beváltak, használt dolgok tök jó, lehet használni, jó, de szuper, én tudom, csak az a baj, hogy az nagyon nagy galibát is okozhat, mert hogy ki tudja, hogy milyen készülék. Na és akkor az volt, hogy mi csak azért akartuk lecserélni, ugye, mert a 12-esben az akku 78%-os lett. És hát ugye tényleg nem tudtuk, hogy akkor most hogy kicseréljük, ne cseréljük, ahhoz már szerintem drága, hogy kicseréljük, és akkor egy év múlva úgyis újat kell venni.
1: Igen.
0: És aztán MediaMarktban találtam egy nagyon jó kis készüléket, iPhone 16e, akkor még fehéret, és akkor volt is belőle. Na mondom, azt megrendelem, hazajövünk a műszakiból, délután megrendelem.
1: Á, mondom, nem tudjuk, hogy mi van a mosógéppel, mert ez csütörtökön volt.
0: Csütörtökön volt, így van. Jó, akkor aludjára egyet nem rendelem meg. Pénteken nézem. Pénteken nézem, elfogyott. Nincs sem a fehérből, sem a feketéből. És akkor azért veszekedte úgymond, hogy hát nem igaz, megrendelhettem volna. Na mindegy. Szóval a mosógép megjött péntek este, a bélyeg is megérkezett. Szombaton felmentünk Pestre az iStyle üzletbe, ahol közölték, hogy nincs az adott készülék. Hol...
1: Erre fel megint veszekedett velem.
0: Hát igen, mert én megmondom őszintén, nagyon nem szeretek kimozdulni, mert mit úgy, hogy menni kell, akkor menni kell, de céltalanul
1: hát
0: nem
1: szeretek. Hát így, mert így azt mondtam Pest kellős közül, ne aggódjad, drágám, Isten jobbat fog adni.
0: Hát igen, igen. Hát azért is jobbat, mert ugye csak fehér volt csütörtökön, és akkor mondta a kincsem, hogy hát ő feketét szeretne inkább, mert a fehér az nem olyan kifizetődő, hisz hamar koszolódik. Jó. Na hát szombaton hazajöttünk, én kicsit durogtam, puffogtam, de itthon voltunk, akkor már jó volt. Elmentünk ugye elővételezett misére utána, azt hiszem, vagy még előtteni, nem, elmentünk talán.
1: Nem, elmentünk.
0: És utána hazajöttünk, és akkor mondja kincsem, hogy írja már be a Google-be, hogy iPhone 16-e vásárlás.
1: Hát mondom, csak írd be.
0: Jó, beírtam, és akkor erre a MediaMart-nál kiadta, hogy a feketéből online elérhető. Na, ezt megnézem a hivatalos MediaMart oldalán, nem a Google-ről, mert ki tudja, hogy milyen oldalt hoz be.
1: És akkor mondd a slusszpoint, hogy miért is jobb ez nekünk, hogy onnan.
0: Hát, hogy miért?
1: Hát, hogy nem csak azért, hogy nem kellett volna kimozdulni.
0: Hát,
1: hanem, hogy egy
0: 20-assal olcsóbb is.
1: 20-assal.
0: Így van, 20 ezerrel olcsóbb is volt. Meg is rendeltem aztán utána ezt a feketét, meglegyen, és akkor ez a telefon meg is érkezett tegnap előtt a szem.
1: Izgalmas volt, mert a doboznak nulla súlya volt.
0: Én nagyon meg is ijedtem. Hozom, hogy nagy doboz volt egyébként. Mondom, júj. Kifizettük, minden, hozom be, de könnyű, ugye benne van a telefon. Ha kincsem nem bontja ki, én bontom ki, mert nagyon megijedtem, hogy akkor most tényleg benne van-e, vagy nem. De benne volt. Benne volt a telefon. Nagyon jó egyébként.
1: Durva, gyerekek. Olyan nagyon durva, hogy már így alkalmazásokat kellett róla ledobálnom néhányat, mert üvölt.
0: Na hát igen. És megvan a telefon, most már megvan a tok is hozzá, könyvtok. Kincsem szereti a könyvtokot, tehát ez.
1: Hát nem akartam külön 10x ezerért fóliát rakatni rá. Most azért, hogy azért bemenni egy külön másik...
0: Persze, hogy tegyenek rá fóliát.
1: Áruházat, tegyek rá fóliát, hát köszönöm szépen. Tehát én nekem az a nagyon nagy tanulság ebből, hogy Isten mindig tényleg mindent el tud úgy rendezni, hogy jó legyen.
0: Így van. Na most és mindig megfelelő időben. Tehát, hogyha valamikor... még valaminek nincs itt az ideje, akkor akárhogy töri magát az ember, nem fog sikerülni.
1: Na most tudni kell erre a telefonon, hogy ez egy nagyon minimalista egykamerás, majd mindjárt kipróbáltatom veled a kameráját, mert azt még elfelejtettem. De egy ilyen nagyon minimalista, viszont iszonyat nagy telefon. Tehát nekem ehhez képest nagyon nagy. Olyan, mint hogyha nagyobb lenne a gombja, mint a régi 12-es, ami...
0: Lehet, hogy nagyobb a bekapcsoló gomb egyébként, igen.
1: De amúgy, hogy megfogtad, te is érezted?
0: Igen, igen, igen. És aminek nagyon örülök, hogy a könyvtokban is tök jól érezhetők a gombok.
1: Igen. És egy ilyen iszonyat nagy nekem. Nem tudom, még a 12-eshez képest is.
0: És nagyon jó kis telefon. Kicsit megértem, mert hogy mondom, milyen szintünk van itthon, melyik telefon nyitja, mert ez is érdekes, hogy nem nyitja ugyanaz a szintű.
1: Brutál.
0: Egyik, tehát nekem kell előnöm egyik régebbi szintűt, és azzal kinyitni a telefont, de sikerült.
1: Behalás.
0: Nagyon durva.
1: És na, aztán, hát én nagyon-nagyon remélem, hogy legalább 4 évet kibírunk egymással, mert
0: szeretni. Hát vagy többet szerintem azért.
1: Mert 2 év volt a 12-esem. Hát azt na, így az lenyugdíjaztam csak itthoninak már, hogy akkor fulladjon ki teljesen nyugodtan, de hát gáz.
0: De az használt volt a 12-es, tehát hogy az...
1: Ráadásul, hogy Isten, hogy elrendezte a dolgokat, volt itt egy 12-esem mellett egy régi 8-as.
0: Egy 8-as telefon, amit 2 éve vettünk szintén.
1: Szinte semmiért, és...
0: Mondja nekem a kincsem, hogy jó, majd akkor odadom neked a 8-ast, hogy a póttelefonnak jó lesz, hogyha valami lesz az eseddel, akkor majd az nagyon jó. Jó, mondom, azon a legjobb állapotban úgyis, mert az akkumulátor annak ilyen 87-89% körül volt, aha, akkor az tökéletes lesz ez a telefon.
1: Este egyszer csak kikötött.
0: Egyik este, puff, egyszer csak elromlott.
1: De nem, felraktam töltőre.
0: Hát úgy romlott el, hogy föltetted, és kijelezte, hogy
1: kész.
0: Nem tudja megnézni az akkumulátort, nem tudja ellenőrizni. Így van, és ki is kapcsolt a telefon, megpróbáltam visszakapcsolni, de igazából nem sikerült. Tehát, hogy ez így járt, úgyhogy tulajdonképpen hát, vége lett a 8-asnak.
1: Egyébként nagyon sokan szapulják ezt a 16-et, hogy egy kamera van benne, nincs benne, meg

0: és maga az ég, meg a mit tudom én, úgy volt, mint hogyha felhős lett volna csak, és nappal. Olyan képet készített hát, éjszaka alatt.
1: De ez ilyen, nem tudom, ez ilyen nagyobbnak tűnik nekem így a kezembe fogva. És amit észrevettem, hogy üvölt.
0: Nagyon.
1: Üvöltenek a billentyűhangok, üvöltenek az értesítések, és hiába veszem lejjebb, tehát ugyanazon a hangerőn van a 12-es is, és mégis másabb.
0: Másabb, bizony. Pedig...
1: Nagyon durva.
0: Pedig nagyon jó. Na, időközben elkezdődött egy Zala Rászon felvétele, aztán már ennek mindjárt vége is van, úgyhogy jó végig beszéltünk, vagy 15 percet, de nem baj. Ennyit sztoriztunk így. Hát ezért volt az, hogy kincsem nem nagyon volt mostanában. Azért fárasztó volt ezeknek a dolgoknak így utána járni, megnézni, meg akkor most melyik legyen, akkor a mosógép, akkor gyorsan valamit csinálni, hogy lesz, mit
1: főleg
0: lesz azért.
1: Főleg úgy, hogy hála Istennek ketten vagyunk erre a dologra, és olyan helyzetben vagyunk, hogy így meg tudjuk magunknak oldani. Én ezért nagyon hálás vagyok egyébként.
0: Ja,
1: és még ami másabb, még ebben a telefonban, hogy akció gombja van, tehát vége a billenőnek.
0: Hát igen, pedig sokan szerették azt a billenő gombot is. De az a jó az akció gomba, hogy kedvedre bármit beállíthatsz szinte.
1: Kevés a választási lehetőség.
0: Nem. De. Azért nem, mert a parancsokkal viszont bármit beállíthatsz.
1: Nem.
0: De.
1: Nem.
0: De.
1: Nem.
0: Na mindegy, ez nem vitatkozik.
1: Legalábbis én nem úgy látom.
0: Ring of Fire forog egyébként most itt a háttérben, ami mindjárt előtt éve kerül, mert ilyen nagyon sokat beszéltünk. Ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show. És már 14:30 van, úgyhogy tényleg haladunk előre az időben igazából. Na, szóval ezek a történések történtek velünk, aztán meglátjuk ezt. Mindezt azért meséltük el, mert hogyha valakivel ugyanez megtörténik, tönkre vagy a mosógép, vagy
1: akkor
0: bármi...
1: Akkor nem sem pánikba.
0: Nem kell pánikba esni ilyenkor. Ilyenkor az van, hogy el lehet menni nyugodtan, és akkor meg lehet beszélni mindent. Egyébként abból az áruházból, ahol vettük, a régit nem szokták alapból elvinni, a régi készüléket, de még ebben is meg tudtunk egyezni.
1: Hát igen.
0: Úgyhogy ennek se lett rossz vége, hanem jó vége lett.
1: Igen.
0: Aztán meglátjuk, hogy a következőkben mik lesznek.
1: Azért én azt látom, hogyha elmondod, hogy látássérült, vagy nincs úgy, kire nagyon számítanod, mert önálló életet élsz, csak ebbe segítséget kérsz, azért jó fejek.
0: Persze. Hát nyilván azért te is vásárolnak számítasz, és azért, tehát nyilván ez azért van.
1: Nem hiszem, hogy ez csak a pénzről szól.
0: Nem. Van olyan, aki azt gondolja, hogy igen, de szerintem sem. Csak a pénzről szól. Hát ők örülnek, ha mindig oda megyünk, meg hát szívesen segítenek.
1: Igen.
0: És azért nagyobb súlya van, mint amikor egy látássérültel vagy fogyatékkal élővel bánnak valahogyan, mint hogyha valaki bemegy, és akkor nincs. Egyébként látó embereknek is valahogy nehéz, vagy kifogják azt, ami nem olyan jó.
1: Igen, és talán ezért is volt nagyon nagy dolog, hogy így egyedül mentünk, mindent egyedül intéztünk, mert amúgy egy személyi segítünk van, nagyon kedves, nagyon aranyos, kérhetnék segítséget, de azért így a kis városunkban mindig igyekszünk magunknak, hát, amit tudunk.
0: Hát így van, így van. Na hát ennyi volt így tulajdonképpen, ami történt velünk. Itt most már elindult a háttérben Verona és a Hey Boy 2015-ből. Ezzel a dallal folytatjuk tovább, aztán zenélünk még. Nem tudom, kicsit még szeretnél valamit majd mondani, mert akkor visszajöhetünk.
1: Nem tudom.
0: Hát ha nem tudod, akkor majd jövő héten viszont
1: már. Most egy kis
0: gasztró. Lehet, jó. Igen, az sokan meg fognak lepődni rajta, milyen módon csináltuk meg a brassóit. Na de ez majd akkor a zene után jön a Hey Boy, utána még két felvétel, és érkezünk vissza hozzátok.

0: Ilyen változatban szerintem még nem hallottuk ezt a dalt. Ez volt a Barbie Girl afrikai változatban az Afro House előadásában 2026-ból. Még folytatjuk műsorunkat, mert hogy még nincs 3 óra, de igazából nem sokára 3 óra van. Hát odakint még esik az eső, de azért remélem, hogy hamarosan majd jobb idő lesz. Sőt, már azt látom, hogy 51, úgyhogy akkor meg is ragadom az alkalmat, hogy elköszönjünk. Kincsem, akkor ha már itt voltál, akkor te is köszönjél.
1: Hát én köszönöm, hogy itt lehetem, akkor a gasztrózásunk az elmarad.
0: Várjál, nagyon röviden elmondhatjuk tényleg még azért.
1: Ja, jó.
0: 51 van, úgyhogy még egy kicsit, de 10 percet már nem beszéltünk
1: hát
0: végig.
1: Hát igazából úgy indult, hogy 2 hete, amikor drágám hazaérkezett Szentmiséről, akkor maradt itthon 4 krumplink, és gondoltam, nem 4, több, mindegy. Igen, mert 9-ből, igen, 6 maradt itthon.
0: Na mindegy, a matekot azt hagyjuk.
1: És kiolvasztottunk csirke mellett, és készítettem belőle egy brassóit. Majd aztán gondoltunk egy nagyot, és voltak itt még a fagyóba húsaink, és hát hogy ezek fogjanak el az ünnepekre, ezért 3 kiló csontos csirkecombot lecsontoztam, és felvágtam, ugye ez így relatív egy ilyen 2,5 kiló húsnak számít, és 9 nagy krumplival készült egyébként ez a csirkecomb brassói. Apró pecsenye, ennek az volt a különlegessége, hogy én csak vagdaltam, Geri főzött, de így is, hát ilyen 11 órától én ilyen 17:40-ig voltam fenn.
0: Azt hiszem, hogy meg fél hétig talán.
1: Igen, és hát én elaludtam utána, és azt láttam, ahogy így ettél, és utána így elaludtam. De ez egy eléggé kitartó kaja volt. Mi úgy szoktuk csinálni, hogy belekeverjük a sült krumplit a brassóiba. Van, aki nem, de én otthonról így tanultam.
0: De nagyon finom volt egyébként. Úgy is, hogyha nem keverjük bele, de hogyha belekeverjük, akkor is nagyon finom. Nekem nagyon ízlett, tényleg nagyon jó volt. Most fogyott el egyébként, ma hatalmas adagot főztünk. 3 kiló húsból volt egy ismerős, hát volt, van is ismerősünk, a Bérma keresztapám, neki tegnap meséltem, hogy hát főztünk a héten brassóit, 3 kiló húsból. Új, mehetek hozzátok vacsorázni? Persze, tessék.
1: De nekem amúgy az iszik ebbe a brassóiba, hogy így a krumplit így beszívja a szaftot a krumpli.
0: Valamennyire beszívja, de nem teljesen egyébként.
1: Akkor sok volt a soft még mindig.
0: Amúgy nem olyan sok. Pont jó, mert nem volt száraz. Tudod, milyen finom volt?
1: Én szerintem sűrű még így is, nem? Igen. Hogy beszívta.
0: Igen, igen. Vagy és neki, a krumpli mennyiség is elég volt.
1: Vagy neked mennyire ízlik?
0: Nagyon finom volt így. Nagyon jó. Így jó. Így jó volt. Na, úgyhogy ez történt, ezt főztük, meg is ettük, amit főztünk. Úgyhogy nagyon jó volt. De tényleg, tényleg egyébként lehet alkotgatni. Én szeretek is egyébként a konyhában.
1: Igen.
0: Tevékenykedni. Elvis Crespo Deuro felvételét hallottuk itt, illetve Baliár című dalát hallottuk, vagy még halljuk is egy kicsit a háttérben, de ezzel a dallal viszont el is köszönünk, mert hogy lejár a műsoridőnk tényleg.
1: Én nagyon köszönöm, hogy így itt lettem ebbe a kis időintervallumba is. Jövő héten jövök, mert hát még rengeteg témánk van. Én megmondom nektek az őszintét, hogy nem nagyon gyűjtök mostanság témákat. Nem azért, mert lusta lennék, hanem olyan univerzális témákat sikerült szerintem összegyűjteni nagyjából, ami így mindig aktuális, vagy nem?
0: Hát egyébként igen, tehát ezeknek a többsége aktuális. Meg szerintem az is marad még egy jó ideig. Na, hát én is köszönöm, hogy itt voltál, meg a kedves hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Legközelebb jövő héten csütörtökön délután 1 és 3 óra között találkoztatok velünk itt a Hobby Rádión keresztül, www.hobbyradio.hu. Ez a weboldalunk, itt a rádióval kapcsolatban találtok meg információkat és híreket is olvashattok. Ezen kívül pedig a facebook.com/hobbyradio.hu oldalon pedig a Facebook oldalunkat találjátok. Itt interaktív módon tudtok hozzászólni különféle programokhoz, eseményekhez, meg azokhoz a dolgokhoz, amiket megosztunk veletek. E-mail címünk gery@hobbyradio.hu, ide tudtok írni nyugodtan bármikor véleményt, ötletet, javaslatot, és hogyha kérdést tesztek fel, amire szeretnétek, hogy adáson belül válaszoljunk, akkor valamelyik adás alkalmával ezt meg is tesszük. Nos, hát mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok a továbbiakban, érezzétek magatokat jól, ha tehetitek, maradjatok a Hobby Rádióval, hiszen nagyon jó zenék és jó műsorok következnek a nap folyamán továbbra is, és mivel itt a hétvége mindjárt, ezért nagyon kellemes hétvégét kívánunk nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekein védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberöli mindkét gyanúsítottját. A budai központi kerületi bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Működő pókerrobotot fejlesztett a Debreceni Középiskolás. Üdvözlet, ez itt a webcast.hu, a magyar nyelvű podcast Szalai Dániel szerkesztésében. Sorra nyeri az országos versenyeket egy debreceni fiatalember, Hegyesi Dónát. Ő egy olyan innovációt fejlesztett ki, mely helyettesítheti az ellenfelet a pókerjátékban. Egy olyan robotról van szó, mely felismeri a játékasztalra letett kártyalapot, majd a robotkar leteszi a zsetonokat. A robot képes blöffölni is, egy szóval nehezen kiismerhető. Hegyesi Dónát most épp Amerikába készül, mivel ő képviseli Magyarországot az Intel nemzetközi innovációs versenyén. Debrecenig autóztam, hogy Dónát, a találmányát személyesen is bemutathassa nekem. Dónát kora annyira zavarba ejtő, hogy az interjú során hol tegeződtünk, hol magázottunk egymással. Remélem a hallgatók elnézik ezt nekünk, elnézést. Most mi történik?
2: Két lapot adtam a robotnak, kettőt pedig magunknak. A kártyák is már speciálisak, mivel mindegyik kártyán egyedi színkód van. Ha a robot egy képet vesz a lapokról, ennek a színkód segítségével képes felismerni azokat. És akkor most kihozhatom a lapokat, megnyomom a Next nyomógombot, amivel elindul az egész játék. Ilyenkor a robot képet vesz az alsó lapokról, itt van beépítve egy kamera. Képet vesz azokat elemzi és kiteszi a képernyőre, hogy egy 5-ös és egy 8-as. Nyilván természetesen egy rendes játékban nem láthatjuk az ellenfél lapjait, csak demonstrációs célból tettem ide, hogy meg lehessen jeleníteni, de akár le is ellenőrizhetjük, hogy egy 5-ös és egy 8-as az, amilyen lapja van. Nekünk pedig egy 7-esünk és egy 5-ösünk van, és most a póker szabályának megfelelően be kell tennünk egyértékű zsetont a nagyvakot, ez a közös kassa, beteszem az egyértékű nagyvakot, és a Next nyomógomb megnyomásával a robot elfordul, egy képet vesz a felső kamerájából, és megnézi, hogy betettük-e azt az egy zsetont, látja, hogy betette, ezután meghozza az ő döntését, hogy akar a játékba szállni, és ha játékba száll, akkor akar emelni vagy sem.
1: Most elindult a robotkar.
2: Igen, most éppen berakja a nagyvakot, ezzel jelzi számomra, hogy ő játékba szeretne szállni, viszont most nem akar emelni. Kicsit megigazítom. Ilyenkor rajtunk a sor, hogy ha akarunk, akkor emelhetünk is. Szerintem egy 7-es, 5-ösre nem kéne emelnünk, ezért elpasszolom ezt a kört. A robot megnézi, hogy mit csináltam, látja, hogy csak passzoltam, így akkor jött az első három közös nap, az úgynevezett flop. Az első egy 2-es, második még egy 2-es, a harmadik pedig egy 3-as. Szintén a Next nyomógomb lenyomásával tudok jelezni a robot számára, hogy ezeket leraktam, így képet vesz ezekre a lapokról, és elemzi azokat, és ki is tette a képernyőre, hogy 2-es, 2-es, 3-as, ez a fellemozgás pedig azt jelentette, hogy passzol a robot.
1: Ezt az érzékelést ott azon a felső kamera képes volt? Tehát onnan felismerte, hogy itt mi van lerakva?
2: Írtam egy programot, ami lekéri a képet a kameráról, és erre írtam egy algoritmust, ami elemzi azt a képet, és ezáltal képes felismerni a robot a különböző kártyákat a színkód segítségével. Szóval a robot passzolt, és mi is passzoljunk, elfordul a kamera, megnézi, hogy mit csináltunk, szintén látja, hogy megint csak passzoltunk, jött a következő közös lap, ami jelen esetben egy 6-os lesz. Megint megnyomom a Next nyomógombot, ezzel a robot ismét egy képet vesz, és ismét elemzi azt. Igen, és ki is tette a képernyőre, hogy az egy 6-os, és meghozta a döntését, miszerint ő emelni szeretne. Itt láthatjuk, hogy a robot ebben az esetben például most blöffölt, mert még nincsen semmije, viszont van egy úgynevezett flush húzója, egy kis flushra van esélye, és ilyenkor blöffölt most egyet, és szerintem engedjük meg a robotnak, hogy akkor elhiggyük ezt a blöffölt, mert természetesen nem látnánk alapjait, nekünk pedig semmi nincsen, ezért nyomok egy Next nyomógombot, nem tettem be pénzt a kasszába, ami azt fog jelenteni a robot számára, hogy dobtam. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt a kört a robot nyerte, és a jól megérdemelt zsetonjait pedig elpakolja magának.
1: És ez milyen alkatrészekből van?
2: Ez egy elég összetett robot. A robotkar, amivel a zsetonokat pakolja, az egy saját fejlesztésű robotkar. A robotkar elemeit azt lézerszabászatnál gyártattam le speciális műanyagból, miután azt megterveztem számítógépen. Amik mozgatják ezeket a karrészeket, azok szervomotorok, amik speciálisak, mert nagy nyomatékot tudnak kifejteni. Igazából ez a robotkar, ez már a negyedik robotkar, mindig egyre jobbat és jobbat építettem. Te éppen láthatod azt a robotkart ott, az egy fából készült, azt kézzel fűrészeltem ki minden egyes elemét, és látható, hogy ezzel a lézer technológiával legyártott robotkar már jóval precízebb, hisz az emberi pontatlanság ki van belőle véve. Aztán ő van két kamerája, ezek hagyományos boltban kapható webkamerák, az asztalt azt fából csináltattam meg, erre a célra, illetve még van egy tápegység, egy szervomotor vezérlő és pár LED a megvilágításért.
1: És akkor itt van még ezen kívül egy kijelző, ami egy PC, ha jól látom, akkor Linux van rajta.
2: Pontosan. Ezen az érintő kijelző számítógépen, ahogy mondtad, Linux fut. Erre írtam egy saját programot. Ezen a programon az egész játékot lehet vezérelni, megjelennek a különböző kártyák, az emelés mértékei, a közös kassza mérete, egy szóval az egész játékot erről a felületről lehet vezérelni.
1: És hogy jött ez az egész neked, ez az egész ötlet? Egyetem, mi nagyon kezdjük ott, hogy te most középiskolás vagy, ugye?
2: Igen, most 12-es vagyok, végzős.
1: És mindehhez a tudásod, tehát az, hogy hogyan kell programozni mondjuk Linuxban, hogyan kell a nyomatékot, meg nem tudom mit megtervezni, ez honnan volt?
2: Először is hetedikes koromban jött be a fizika mint tantárgy, ez már első is nagyon megtetszett, és sikereket értem el benne. Nyolcadikos koromban, szóval 14 évesen elkezdtem foglalkozni programozással, ez is szintén nagyon megtetszett, önszorgalomból kezdtem el tanulni mindent az internetről. Nagyon élveztem, hogy saját egyedi programokat tudok csinálni, viszont azt éreztem, hogy valami hiányzik, hogy csak a képernyő van, és csak oda tudok kirakni dolgokat. Így elkezdtem foglalkozni 15 éves koromban az elektronikával, ezt is szintén egyedül kezdtem el az internetről, rengeteg tutoriált, videókat néztem, hogy mit hogyan lehet megcsinálni, így elkezdtem foglalkozni AVR mikrokontrollerekkel, ezek a vezérlők képesek bármit vezérelni, ha rendesen felprogramozzuk őket. Ezután számos projektet csináltam, mint például okosóra, LED kocka, vagy éppen egy 3D marógépet, és ezután másfél évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy csináljak egy pókerező robotot. Ez pontosan úgy történt, hogy a barátaimmal játszottam, pókereztünk, és ahogy pakolgattam a zsetonokat, észrevettem, hogy ezt a zseton mozgatást egy robotkal is képes lenne megtenni, így akkor már csak egy kis tovább gondolásra volt szükség ahhoz, hogy megszülessen a pókerező robot gondolata, és azonnal neki is vágtam a fejlesztéseknek, és immáron a harmadik prototípusnál tartok.
1: Ezt megelőzően tudtál pókerezni? Játszottál már korábban is pókerrel, vagy akkor kezdted el teljesen megtanulni az alapokat?
2: Az elektronika és a programozás mellett a másik hobbim a pókerezés, így már a póker matematikai alapjaival tisztában voltam, illetve a szabályokkal is természetesen.
1: Mi ennek az egésznek a jövője? Hova lehet ezt kifuttatni?
2: Főként ezt demonstrációs célként építettem. Nyilván lehet ilyeneken gondolkodni, hogy kaszinókban használni, mint újfajta játékgépet, hisz manapság csak olyan játékgépek vannak a kaszinókban, amik úgy vannak beprogramozva, hogy biztosan a kaszinó nyerjen. Így a kaszinók megéri üzemeltetni, de ilyenkor a játékos hátránnyal indul, így csak rövid távon lehet nyereséges, hosszú távon semmiképp. Viszont a pókerben nincsen kifejezetten nyerő stratégia, mindig van jobb stratégia, és ezért hiszem azt, hogy egy pókerező robot az egy úgynevezett fair játék lehetne, fair robot a kaszinókban, hisz a pókerben nincsen legjobb stratégia, viszont úgy gondolom, hogyha egy rendes, jól megírt algoritmus teszünk mögé a robot mögé, akkor nyereséges lehet a kaszinóknak hosszú távon.
1: Ezzel a robottal meg tudod azt oldani, hogy interneten valaki ellen játszani, hogy maga a robot nyerjen valakivel szemben?
2: Nem, ennek nem is látom különösebb hasznát, mivel rengeteg olyan online terem, vagy éppen már kész szoftver van számítógépre, amik jól működnek, esetleg talán jobban is, mint az én szoftverem. Ennek a robotnak az az előnye, hogy ötvözöm az online, illetve a személyes játék, pókerjátéknak az előnyeit. Bármikor lehet vele játszani, nem kell, hogy a barátok összejöjjenek és ráérjenek. Bármikor ott van, bármikor be lehet kapcsolni. Eközben pedig rendes lapokkal, illetve zsetonokkal játszunk. Ezáltal kombinálom az online, illetve a rendes játékot.
1: Egyébként interneten keresztül szokott játszani?
2: Igen, szoktam.
1: Milyen eredménnyel?
2: Én úgy gondolom, hogy viszonylag nyereségesen játszok, de nekem ez mindenképp csak hobbiként van meg, ez a online pókerjáték.
1: És pénzben?
2: Csak játékpénzben.
1: Hallottam, hogy részt vett versenyeken. Milyen eredménnyel?
2: Az első pókerező robot prototípusomat tavaly áprilisban neveztem a Magyar Innovációs Szövetség által kiírt innovációs versenyre. Ezen a versenyen első helyezést értem el, országos első helyezést. Ezután kijutottam egy európai versenyre, European Union Contest for Young Scientists. Itt 100-130 versenyző volt, és ott kell bemutatnom 7-8 zsűri tagnak, hogy mit is csináltam. Majd ők ezt értékelték, végül egy külön díjat értem haza. Ez egy aerofórumos külön díj volt, ami azt jelenti, hogy Franciaországban majd egy hetet tölthetek egy kutatóintézetben. Illetve indultam még egy másik magyar hazai versenyen, a C3-as szabadfogású számítógép versenyen. Ott nincsenek kimondott helyezések, ott díjazásban részesültem. Folyamatban van a Tudok verseny, illetve egy szegedi robotika versenyen is indultam ezzel a robottal, de amire a legbüszkébb vagyok, az az, hogy a Magyar Innovációs Szövetség és más versenybizottsága összeült, és engem szavazott meg, hogy én menjek ki Amerikába, és én képviseljem Magyarországot az Intel ISF nevű világversenyen.
1: Mik a tervek ezzel az egésszel? Hosszú távon is ezzel akar foglalkozni?
2: Mint a pókerező robottal?
1: Igen.
2: Nem gondolom. Szerintem egy olyan fél, maximum egy éven belül ezt a projektet be fogom fejezni, és áttérek valami másra. Alapvetően fejlesztőmérnök szeretnék lenni, aki mindig olyan dolgokkal foglalkozik, ami még nincsen, ami újdonság, amihez kreativitás és nagy szakértelem szükséges.
1: Most 12. évfolyamba jár, tehát akkor érettségi, utána mik a tervek?
2: Ezután pedig a Budapesti Műszaki Egyetemre szeretnék menni, mechatronikai mérnök szakra.
1: Ezt a rengeteg ismeretet, amit sikerült elsajátítani, ezt mind internetről, meg különböző ilyen tutoriálokból, leírásokból össze lehetett hozni, vagy azért volt egy mentor, aki ebben segített?
2: A projekt elején egyedül kezdtem el is ezt. fejlesztés, mint az előtte lévő összes projektet egyedül csináltam, viszont a projekt felénél sikerült bekapcsolódnia egy villamosmérnöknek, aki egyébként fejlesztőmérnökként dolgozik, őt Nyírcsák Miklósnak hívják, vele szerintem sokkal magasabb szintet tudtuk emelni ezt a pókerező robot projektet, szóval most már van, aki tud nekem ötletet adni, illetve segíteni, hogyha elakadnék.
1: Mit szólnak az ismerősök, barátok, hogyan viszonyulnak ehhez a hobbihoz vagy kezdeményezéshez?
2: Van pár barátom, akik nehezen tudják tolerálni azt, hogy sokszor elfoglalt vagyok, de egyébként mindenben mellettem állnak. Például, hogyha kell írnom egy projekt leírást, akkor sokszor elküldöm nekik, hogy ők is olvassák el, mit gondolnak róla, elmondják a véleményüket, elmondják, hogyha valamit változtatnom kéne, és ezeket általában meg szoktam fogadni, és nagyon hálás vagyok ezért nekik.
1: Említette, hogy lesz majd valamilyen más projekt is a továbbiakban. Körvonalazódik már valami, hogy milyen irányba indulna el?
2: Sok ötletem van. Még nem tudom, melyiket fogom legközelebb megvalósítani, de mindenképp olyan projektet szeretnék csinálni, aminek már valós igénye is van. Minél inkább afelé szeretnék elmozdulni, hogy egy saját céget, akár saját céget alapítsak. Még nem tudom pontosan, hogy mi lesz az a következő projekt.
1: Ezt a póker robotot nem lehet valahogy pénzét tenni?
2: Egy bizonyos átalakítással meg lehetne csinálni azt, hogy kaszinóban alkalmazható legyen. Egy cég már volt, aki érdeklődött ezután. Vele megszakadt a kapcsolat, hogyha lesz másfajta megkeresés, akkor el fogok rajta gondolkodni, hogy építsek egy olyan verziót, ami kaszinóban rendesen használható legyen.
1: Mennyire működik jól a szoftver, az érzékelés, vannak-e hibák, vagy még el rajta

0: viszont nagyon előbb említettem ezt a fuzzy logika alkalmazásával, most már teljesen kiszámíthatatlan a játéka, mint ahogy láthatta is, az előbb is blöffölt egyet a robot ellenünk, és nem tudtam volna, hogy milyen lapja van akkor, ahogy tettem és bedobtam volna a lapjaimat, így a robot nyert volna. Így úgy gondolom, hogy ellenem talán már nyereségesebben játszik, mint fordítva.
1: Az iskola mennyire támogatja ebben a fejlesztésben, ebben a hobbiban?
0: Teljes mértékben támogat engem az iskolám. Tavalyi tanévben volt, hogy a magyar versenyre készülve kénytelen voltam kivenni 2-3 hetes szünetet ahhoz, hogy be tudjam fejezni a projektemet. Megkaptam ezt a lehetőséget, ezért nagyon hálás vagyok, illetve szeptemberről volt az európai döntő, ami Prágában volt, ahhoz is kénytelen voltam kivenni egy hónap szabadságot a fejlesztésekhez, ezt a lehetőséget is szintén megkaptam, illetve anyagilag is támogatott engem már az iskolának az alapítványa, hogy minél magasabb szintű legyen ez a projekt. Teljes mértékben támogatnak engem.
1: Mennyi időt kell még a fejlesztésre fordítani? Mennyi időt veszel mondjuk egy hétből?
0: Rengeteget, körülbelül a szabadidőmnek a 80%-át ezt teszi ki. Sokszor már a tanulásból is kicsit le kell csökkentenem ahhoz, hogy ezzel tudjak dolgozni, de a tanáraim mellettem vannak, és hogyha elmondom, hogy miért nem tudtam készülni, akkor ők megértik, és a következő órára bepótlom a lemaradást, szóval megértőek.
1: Az elmúlt percekben Hegyesi Dónátot hallottuk, aki föltalált egy pókerrobotot.
2: Hobbi rádió!

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körül vevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Puján Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Művészarcok. Ágai Karola. Negyedik rész. A 60-as, 70-es években szinte évről évre nőtt Ágai Karola repertoárja. Az 1963-as Gardeli által filmjelzett Figaro házasságában megkapta Susanna szerepét, ahogy lenni szokott, egymásnak ellentmondó kritikákat kapott. Ágai Karolának az első három felvonásban kell színesebb játékra törekednie. Gyönyörűen sikerült rózsaárjája viszont eddigi fejlődésének csúcspontja, egyszer s mint az egész felújítás egyik legkiemelkedőbb momentuma. A magyar nemzet kritikusa szerint egy kitűnő adottságokkal rendelkező igen értékes hangú és tehetséges énekesnő téves választásának, szereposztási tévedésnek érezzük Ágai Karola Cuzanna alakítását. Őszintén szólva, annak ígérkezett már az előzetes szereposztási plakát olvasásakor is. Ágai Karola több Mozart szerepben kitűnően bevált és jól kamatoztatta a koloratúr készségét az égkirálynőjének szerepében. A Szöktetés Konstancájában például. Hűvösebb temperamentuma azonban távolabb áll Cuzan egyéniségétől. Következik a Rózsa ária a negyedik felvonásból. Cuzanna a félrevezetett Figarót várja a lugasba, aki azt hiszi, hogy a szerelme a gróffal randevúzik. A lány szándékosan énekel hangosan, hogy féltékenyé tegye a hallgatózó Figarót. A rózsa illata a beteljesült szerelmet jelképezi.

Az 1969-es, 70-es év már nagy nemzetközi sikereket hozott. Bemutatkozik a Medben, a Lammermuri Lucia cím szerepében, és 1970-ben az Eterna cég Giuseppe Pattani dirigálásával CD-t is készít az operából. 1970-ben végre magyar színpadon is elénekli Verdi Traviátáját. Adásunknak ebben a részében Verdi művével foglalkozunk bővebben. Szerencsére megmaradt a budapesti előadásból néhány részlet. A Traviáta a szopránok vágya, álma. Én is sovárogtam rá, de hiába, hogy németül már 1962-ben sikerrel énekeltem Klagenfurtban és Bécsben, Nádasdy Kálmán nemet mondott a kérésemre. Az volt a véleménye, hogy még várnom kell a szerepre, mert Violetta korát tekintve ugyan fiatal, de annak, aki életre kelti, elég éretnek kell lennie bonyolult személyiség ábrázolására, a lelkében végbe menő hatalmas változások megidézésére. Hiszen ez a teremtés nagy utat jár be a ledér kurtizán pezsgő mámoros estéjétől az igazi szerelem megismeréséig, és a szeretett férfiért vállalt áldozat megpróbáltatásain át a halálos ágyig. Egy ifjú nő, akinek rövidre szabott életébe az asszony sors minden fájdalma belesűrűsödik. Nádasdynak igaza volt, egy színpadi figura megteremtéséhez tudnunk kell felszínre hozni a magunkban őrzött emlékeket, saját tragédiánkat és örömeinket, a hozzájuk kötődő átélésekből született gesztusokkal együtt. Nekünk énekeseknek annyival még bonyolultabb is a feladatunk a prózai színészeknél, hogy mindezt nem csak játékban, de zeneileg is meg kell jelenítenünk. Egy énekhangban kifejezéssel kell juttatni az érzelmek teljes skáláját, és ehhez feltétlenül szükségesek a pályán eltöltött évek. A művészi átélésnek nagy ára van, az ember fizikailag is, emocionálisan is azonosul a megformált egyéniséggel, és ez éppen Valeri Violetta, akkor minden előadásba kicsit maga is belehal. Lelkileg nagyon nehéz ebből az extrém állapotból visszajönni, lecsirapulni, függöny elé menni. Ha jól belegondolunk, nem is volna szabad, de hát a közönség ünneplése, a siker, ez a mi honoráriumunk. Ezt a Verdi szólamot a legkülönbözőbb hangkarakterű énekesnők képesek megszólaltatni. Súlyos drámai szopránok, hajlékony líraiak, és mind gyakrabban a legmagasabb régiókban trillázó koloratúrák. Az, hogy sokirányú praxisból lehet megközelíteni Violetta szerepét, azt a benyomást keltheti, hogy bizonyára sem nem nagyon magas, sem nem nagyon mély, nem túlságosan drámai és nem túlságosan lírai. Az igazság ennek épp az ellenkezője. Mély, közép és magas fekvésben egyformán kitűnő éneklést követel, kifejezésben pedig a démoni, a tragikus és a szeril lirikus vonások nem csak váltják egymást, de egyszerre is jelen kell lenniük. A szerepet nem csak német nyelvterületen és németül, hanem Kassán és Újvidéken is énekelte, és ott olaszul. Következzék Violetta áriája az első felvonásból. A nagyvilági környezetben élő, de egy gazdag báró által kitartott asszony az estéjén találkozik az őt rajongásig szerető Alfreddal. A fiatalember szerelme undort kelt benne, kicsapongó élete és az erkölcstelen félvilági Párizs iránt próbálja elnyomni magában a szerelmet és a férfi hangját. Alfred szerepében Leblanc győző.

Alfred és Violetta vidéken együtt él. Itt keresi fel Violettát Alfred apja, aki érzelmi zsarolással ráveszi az asszonyt, hogy a család és Alfred húgának jó híre miatt hagyja el szerelmét. Germont szerepében Bende Zsolt hallható.

0: Művész Arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: change. Goodbye.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalkozni menjetek ki a busztalba.
3: Műsorajánló.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
11: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: komu reklám.
1: Hey, bácsi kérem, mit csinál maga itt a villanyoszlopnál? 20 méterre ott van a WC, miért nem megy oda vizelni?
2: Aj, fiam, mikor volt az már, amikor én még 20 méterre el tudtam pisálni?
0: Komu reklámot hallottak? Somebody.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc az ég, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe védelem mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenét.

0: Recept, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk adta.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vlagyimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról, ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani. Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma szeptember 24-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 15,3 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Gellért és Mercedes hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1606-ban Rudolf király teljes büntetlenséget biztosít a felkelésben résztvetteknek. Külön oklevélben kinyilvánítja, hogy Erdély és a részek bocskai férfiágának kihaltával sem szállnak vissza a koronára, és hogy bocskainak és törvényes fiú utódainak átengedi birtoklásra Ugocsa, Bereg, Szatmár és Szabolcs megyéket, Káló és Szatmár várát, továbbá Tokaj várát minden tartozékával, közte Tarccal, Bodrogkeresztúr és Olaszliszka mezővárosokkal. 1795-ben megkezdik a magyar jakobinusok elleni perben börtönre ítéltek elszállítását Budáról, Kufsteinba, Tirol és a Spielbergi Morvaország várba. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió
2: műsorajánló.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: hour, no more goodbyes.
1: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 24-én köszöntjük Mercedes, valamint Gellért nevű kedves hallgatóinkat. A Mercedes spanyol eredetű női név a Mária egyik jelzőjéből vált női névvé, jelentése fogoly kiváltó szűz Mária. Becézése a névnek Merci, Mercike és Mecse, jeles viselői pedig Ambrus Mercedes modell, Steiber Mercedes világ és kétszeres Európa bajnok, világkupa győztes, magyar vízilabdázó, valamint önkedves Mercedes. Ezen a napon köszöntjük Gellért nevű hallgatóinkat is. A germán eredetű férfi név a Gerhard névből ered, jelentése pedig dárda, valamint erős. Szeptember 24-én kívül ünnepeljük még őket január 30-án, április 23-án, május 13-án és október 16-án is. Becézése Gellértke, Geli, Gelike, valamint Gelus, jeles viselője névnek Szent Gellért püspök, valamint ön, kedves Gellért. Ezen a napon köszöntjük még Gerda, Gerhard, Gismunda, Griselda, Griseldis, Mária, valamint Zelda nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A mai nap is különleges.
2: Szeptember 24-e a fehér kendő napja. Az ősi Grúziában a férfiak befejezték harcukat, amikor a nők odadobták fehér kendőjüket. 1993. szeptemberében Grúziában 2000 nő vonult ki. Dolidze, grúz filmrendező felhívással fordult az asszonyokhoz, a nők a maguk eszközeikkel vegyék fel a küzdelmet a háború ellen. Nők ezrei vonultak ki fehér kendőben, így lett a fehér kendő a megbékélés jelképe. Magyarország 1994-ben csatlakozott a felhíváshoz, hogy minden év szeptember utolsó vasárnapján a nők gyűjjenek össze fehér kendőben a béke és a fegyverszünet kifejezéseképpen.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.

0: Móvi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. Kezdjük 768-ban, szeptember 24-én meghalt Kis Pippin, a frank birodalom királya, aki a keresztény egyház fejének, Róma püspökének adományozta az itáliai fővárost és környékét, ezzel megalapozva a pápai állam, azaz a Vatikán létrejöttét. Folytassuk a 11. század közepével. 1046. szeptember 24-én meghalt Szent Gellért, itáliai származású szerzetes, az első magyar vértanú, aki Szent István király szolgálatában Imre herceg nevelője és a családi püspökség megszervezője volt. Ugorjunk a 16. századra. 1541. szeptember 24-én meghalt Paracelsus, német természettudós, korának leghíresebb orvosa. Folytassuk a 19. századdal. 1878. szeptember 24-én megszületett Charles Ferdinand Ramus, franciául alkotó svájci író, elbeszélő, akit Svájc legnagyobb írójaként ismertek el kortársai. Leghíresebb művei: a Rémület a hegyek között, az Ádám és Éva, a Farinet vagy a Hamis pénz. Maradjunk még a 19. században. 1889. szeptember 24-én Párizsban értekezletet tartott a Nemzetközi Méterbizottság, s a méterrendszert bevezető államok sorshúzással megkapták az új platina-iridium méterrudakat, illetve a kilogramm metanolokat. Folytassuk 1895-tel, szeptember 24-én először biciklizte körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott. Mindössze egy évet lépünk előre. 1896. szeptember 24-én született F. Scott Fitzgerald, amerikai író. Ugorjunk a 20. századra. 1914. szeptember 24-én megszületett Fónai Márta, színésznő. Leghíresebb alakításai a Mit színéni két élete és a Dollárpapában voltak. 1936-tal folytatjuk. Szeptember 24-én megszületett Pásztor Erzsi, színésznő. És most lépjünk a 20. század második felére. 1951. szeptember 24-én született Pedro Almodóvar, spanyol rendező. És végezetül 1958. szeptember 24-én született Kevin Sorbo, amerikai színész, Herkules megtestesítője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Mózes harmadik könyve 19-es fejezetéből.
2: Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot neves, félj istenettől, én vagyok az Úr.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. szeptember 24-e, csütörtök. Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt. Evangélium Szent Máté könyvéből 10. fejezet 28-tól a 33. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Emélkedés. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, mondja Jézus. A hit nem kerülhet alárendelt helyre az élet félelmeivel szemben. Jézus nem tagadja a veszélyt, de rámutat arra, hogy Isten szemében mennyire értékes az ember. Az evangéliumot hirdetni nem mindig népszerű. Vannak idők, amikor az Istenről szóló tanúság tételért üldözés, megvetés, gúny, vagy akár halál jár. Jézus tisztában van ezzel, de biztosít minket arról, hogy nem vagyunk egyedül. A hívő ember ereje Isten gondviselő szeretetéből fakad. Ez a bizalom vezette Szent Gellértet is. Tudta, hogy nem a saját védelme a legfontosabb, hanem az, hogy hűséges maradjon ahhoz, aki meghívta. Gellért Itáliában, Velence környékén született a 10. század második felében. Fiatal korától szerzetesi életre készült. Műveltsége és imádságos lelkülete miatt megbecsülték. Zarándok útra indult a Szentföldre, ám egy vihar miatt Magyarországra került, ahol István király fogadta. A király kérésére itt maradt, és Imre herceg nevelője lett. Később püspökké szentelték. Lelkipásztorként és hithirdetőként fáradhatatlan volt, különösen a pogányok között. Gellért életének a középpontjában a Krisztus iránti hűség állt. Nem akart mártír lenni, de nem hátrált meg a veszélytől. Halálával is tanított. Nem a test halála a legnagyobb veszteség, hanem a hit elhagyása. Az evangélium hirdetése minden kockázatot megér.

0: Uram Jézus Krisztus, taníts meg engem is arra a bizalomra, amely Szent Gellért szívében élt, hogy ne féljek tanúságot tenni rólad. Add, hogy ne a világ ítélete befolyásoljon, hanem a te akaratod irányítson. Segíts, hogy életem csendes, hűséges tanúságtétel legyen, akkor is, ha meg nem értéssel vagy elutasítással találkozok. Add, hogy ne a félelem vezessen, hanem a szeretet, amelynek te vagy a forrása. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Én nem csináltam semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán

az van, hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, majdnem megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a francnak kell. Ez van, ez van, ez van, ez van. Csak megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, hanem nagyon muszáj. Mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van, ez van.

történt veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol rég

0: Ték a fát, és a gyökere volt fölül, és a földben lenne az ág. Én már nem is szóltam nekik, hogyan lenne jobb vagy szebb. Tudod, ők értenek hozzá, csupa jó nagy, ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
1: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
1: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.
2: Ez van.
0: Ez van.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy tévhit az, hogy a szénhidrátokból nyert felesleges energia elraktározódik, hízáshoz vezet? A szénhidrátok tárolása a testben korlátozott, az energia egyensúly sokkal könnyebben szabályozható magas szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásakor, mint például a zsírfogyasztáskor. Ugyanakkor az emberi szervezet csak korlátozott mértékben képes a szénhidrátokat zsírrá alakítani.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Jelenleg Budapesten 15,3 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hobby Rádió, értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei fel.

0: Kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Babics Mihály. Szerenád. Zeng a nád a tó fölött. Zeng a szél a nádon. Édes álmaid között halld a szerenádom. Ima rád, szerenád, tested titkos templomát dallal így imádom. Elefántcsont palota boltozatos melled, kettős márvány oszlopa nyugszik egymás mellett, fejed fenn a vánkoson, tornya, melyen átoson lágy tömjén lehellett. Érted, édes, messziről jöttem a vasúton, hó közül és bérc mögül, sáron, havasúton, nyáron át és télen át, nádon át és éren át, szálltam a vasúton. Cirpel most az őszike szeles őszidőben. Feljed az őzike távol az erdőben, béka zenél, zúg a sás, hosszú volt a bujdosás teljes esztendőben. Béka zenél, zúg a sás, szélkel az erdőn át, szomorú a bujdosás, ezer esztendőn át, ezer évig élek én, s mindig, mindig sírok én, az egész időn át.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádió.

0: Mikulás apó őzikéje. A zúgó erdőn sok őzike járt. Őzi Bandi volt közöttük a legkisebbik, de neki volt a legnagyobb, legálmodozóbb szeme. Az öreg szarvasok csóválták az agancsukat, amikor ránéztek, mert valahányszor megkérdezték tőle, hogy mi szeretne lenni, ha megnő, így felelt. Mikulás apó aranyos szánkója előtt suhanó. Még ilyet, nem patakon átugrató, nem sebes szélvészt elhagyó erdei tisztáson szögdelő, mint a többiek, hanem arany szán előtt suhanó. Ugyan, fiacskám, pirongatta az anyja, az arén szarvasok dolga, maradj te csak okos, legelésző erdei őz, mint a pajtásaid. Egyszer aztán eljött a december és a tél. Mindent hó fedett, beborult az ég. Még az ökörszemnek sem volt kedve énekelni. A zúgó erdő cínegei panaszosan tanakodtak a kopárágakon. Itt van, itt az ordidő, télidő, mi lesz velünk tavaszig, tenni kéne valamit. Valamit, valamit, felelt erre a madárkórus, ettől azonban senki nem lett okosabb. Az éhes négylábúak, őzek, malacok, szarvasok is szomorúan topogtak a hóban, csak Őzi Bandi barna szeme csillogott. Ne búsuljatok, hiszen nem sokára útnak indul Mikulás apó, biztosan hoz nekünk is valamit. Jó ízű magvakat, vagy finom földi mogyorót. No, hiszen támadt erre kacagás, csak úgy szitált a fákról az ezüstös hózápor Bandi nyakába. Anyukája röstelkedve tuszkolta hátra. Csit, csit kicsikém, ne ásd bele magad a nagyok dolgába. A nagyoknak pedig azt mondta, bocsássatok meg neki, mindig álmodozik. Bandi duzzogva fúrta az orrát a hóba, de nem búslakodott sokáig, mert hirtelen merész gondolata támadt. Mi lenne, ha elmenne Mikulás apóhoz, és megkérné, hogy a zúgó erdő népének is hozzon valamit? A nagyfülű nyulak meséjéből tudta, merre szokott elsuhanni Mikulás apó szánkója. Ott jön át a patakhídján, messzi északról, ahonnan a förgeteg. Nem sokat tépelődött. Amint tehette, elillant az övéi mellől, ki az erdőből, át a réten, és ment, hegyen völgyön át, ázva-fázva, míg káprázó szemmel meg nem pillantott a hosszú útja végén Mikulás apó kristálypalotáját. Egyenesen be akart menni, de a bejáratot egy szigorú arcú kapus őrizte.
1: Mit keresel itt?
0: Mordult rá a tébláboló őzikére. Mikulás apóhoz jöttem, felelte Bandi. Beszélnem kell vele.
1: Most nem lehet, mert éppen a csokoládé csizmákat fényesíti.
0: Megvárom, amíg elkészül velük.
1: Azután sem lehet, mert akkor a szaloncukrokat számolgatja.
0: Azt is megvárom.
1: Lári-fári, azután a virágácsokat suhogtatja.
0: Attól sem félek, csak engedj be hozzá.
1: Nem engedlek, mert szigorúan megparancsolta, hogy senki se zavarja.
0: Az őzike azonban elszántan megvetette négy vékony kalábát a kapu előtt, és nem tágított.
1: Kapus bácsi, ha nem engedsz be, megmondalak ám neki, mert tudd meg, ha megnövök, én is a Mikulás apó aranyszánkóját fogom húzni.
0: Ettől egyszeriben megenyhült a kapus arca.
1: Vagy úgy? Hát miért nem mondtad mindjárt, hogy az istálóba jöttél?
0: És mielőtt Bandi felocsúdott volna, már át is adta őt az istálómesternek. Mikulás apó istálójában fényes szűrű rénszarvasok dobogtak, illatos meleget fújtak, és barátságosan összedörzsölték az orrukat Bandiéval. Az istállómester megkínált a csillagos szénával, de amikor megtudta, hogy az őzike Mikulás apóval szeretne beszélni, ő is csak a fejét csóválta.
1: Most nem ér rá, majd holnap után?
0: Akkor már késő, dobbantott az őzike.
1: Levelet kellett volna írnod neki idejében, mondta az istállómester.
0: Én nem tudok írni, csak szépen kérni, engedjetek be hozzá, könyörgött Bandi, de hasztalan. Az istállómester az udvarra mutatott.
1: Egy percnyi ideje sincs indulás előtt. Nézd, már rakodnak az aranyszánra. Őzi Bandi csak most vette észre a csodálatos szánkót. Csillogó ruhás fürge szolgák hordták ki, és rakták fel a zizegő szaloncukros zsákokat, piros puttonyokat, ajándékot rejtő titokzatos batyukat, és akármennyit halmoztak rá, még mindig fért a tetejére. Fény volt a széle, árnyék a mélye. Jutott rajta hely a rénszarvasok abrakos zsákjának is. Őzi Bandinak káprázni kezdett a szeme, amint nézte. Óvatosan körüljárta, újra meg újra megcsodálta, aztán egy őrizetlen pillanatban hopp, felugrott a csokoládés puttonyok aranydiós földi magyarós zsákok közé, és szívdobogva meglapult. Azért is beszélni fog Mikulás apóval, ha előbb nem, hát útközben, amikor éppen elvágtatnak a zúgó erdő mellett. A nagy sürgés forgásban senki sem vette észre, még maga Mikulás apó sem, amikor utoljára szemügyre vette a rakományt. Na, indulhatunk, mondta, és öregesen felkászálódott a bakra. Akkor már ott toporzékolt a szán előtt mind a 8 rénszarvasa, és az első ostor pattintásra úgy nekiíramodtak a világnak, hogy 7 mérföldnyire maradt el mögöttük a kristálypalota. Őzi Bandi szédülve kandikált ki a rejtekéből, de Mikulás apónak csak a bundás hátát, meg a hatalmas süvegét látta, és egy aranyozott virgács folyton az orra előtt zizegett. Városokon, falvakon hajtottak át. Mikulás apó mindenütt varázslatos gyorsasággal elhelyezte az ajándékait az ablakba tett cipőcskékben. Őzi Bandi ámult-bámult, a szarvasok nyakában pedig muzsikált valami csodálatos hangú mesebeli csengő. Egyszer aztán ismerős tájra értek. Bandi fészkelődni kezdett. Mindjárt elérik az zúgó erdőt. Ott a híd a patakon. Ebben a pillanatban a virgács úgy megcsiklandozta az orrát, hogy nagyot tüsszentett. Az idegen hangtól megugrottak a rénszarvasok, és majdnem az árokba mentek. Hó-ha-hó, kiáltotta Mikulás apó, és megállította a szánt. Van itt valaki? Fordult hátra az ülésen, mialatt 2 havas szemöldöke összetalálkozott az orra felett. Ilyet hang felelte. Csak én? Ki az az én? Bandi kidugta fejét a csomagok közül, és megpróbálta összeszedni minden bátorságát. Őzi Bandi vagyok, innen a zúgó erdőből. Szedte-vette, hogy mertél a szánomra kapaszkodni? Ne haragudj, Mikulás apu, de a kristálypalotádban senki nem engedett eléd, pedig meg akartalak kérni, hogy szeress minket is egy kicsit, és hozzál ajándékot a zúgó erdő madarainak, őzeinek, hiszen még álmukban is éhesen dideregnek. Mikulás apu elcsodálkozott.
2: Ejha, igazán csak ezt akartad?
1: Ezt, rebegte Bandi. Meg azt, hogyha megnövök, én is húzhassam a szánodat. Mikulás apó szeme olyan kék lett a mosolytól, mintha a tündöklő nefelejts nyílt volna ki a havas éjszakában.
2: Derékőzike vagy. Az első kérésedet már is teljesítem. Megnyitom a legnagyobbik abrakos zsák száját, és ami abból kihullik, az mind a tiétek.
1: Ezután levette az őzet a száról, és így folytatta. A második kérésedet még nem teljesíthetem, mert kicsi vagy, és anyád mellett a helyed. De adok a nyakadra egy kristálycsengettyűt, aminek én mindig hallani fogom a hangját bármerre jársz, és ha nagy leszel, eljövök érted.
3: Köszönöm, Mikulás apó! Aranyos, kedves Mikulás apó! Ujjongott Bandi, és táncolni kezdett örömében. Még akkor is bokázott a hóban, ott a zúgó erdő szélén, amikor Mikulás apó szánja eltűnt a szemhatárról. Hirtelen sötét lett, fázni kezdett, lábacskái nagyon elfáradtak. Reggel az anyja melegére ébredt, és arra, hogy nagy ünnep van az erdőn. A madarak vígan csattogtak, Az őzek körbefutkostak, mert a havon egy szánkónyom húzódott végig, és közötte sűrűn elszorva aranyszemű tiszta búza meg árpa. Tele lett vele az éhes madarak begye, és ami már nem fért bele, azt elropogtatták a négy lábúak. Mekkora szerencse, mondogatták a szarvasok. Erre ment egy ember, és lyukas volt a zsákja. De Őzi Bandi szemében tündéri boldogság csillant. Tévedtek, nem úgy történt. Én magam beszéltem Mikulás apóval, és ő hozta nektek ezt az ajándékot. Nekem meg csengettyűt adott. Mi? Milyen szépen szól? Nem halljátok? A szarvasok összenéztek. Semmit sem hallottak. Pedig a csengő gyönyörűen szólt, és muzsikált most is valahányszor útnak indul Mikulás apó, mert azóta megnőtt az őzikéje, és ott szalad az aranyszán előtt. De csak az hallja meg a hangját, aki nem a fülével, hanem a szívével figyel a mesebeli csengőszóra.
4: Hobbira!

0: Hobby Rádió.
1: Évről évre újabb és újabb utazási irodák nyílnak meg, majd szűnnek is meg. Varga Ferenc József felkeresett néhány új feltörekvő utazási irodát, és elhozta önöknek azok utazási ajánlatait. Halljunk belőlük néhányat Varga Ferenc József tolmácsolásában.
2: Robinson utazási iroda. Soha vissza nem térő alkalom. Jöjjön velünk, vagy küldje el maga helyett anyósát is. Busszal Bangkokba? Igen, autóbuszon az OTP-be és a Raiffeisenbe. Kóstolja meg ajándék csillis szendvicsünket és irány Phuket. Tartson velünk egzotikus helyekre. Hazahozzuk az emlékeket, önt nem. Atom Travel, a katasztrófa turizmus specialistája. Töltse az idei nyarat is katasztrófa sújtott a területen. Árterek, illegális hulladéktelepek, olajszennyezett vizek, erdőtüzek, egy szóval minden, ami nyár. Csernobil IFA-val már 10.900 forint. Tartson velünk, úgy elutaztatjuk, mint Atom. Tesco Travel. Gorenje retro bevásárló körutak a Mária Hilfére. Teszkós bulvárutak Szabónénak. Falusi turizmus. Utazzon a padödő egyik tagjával. All-in ellátás Korda Györggyel. Látogatás Törökországba Keleti Andreával. Nyaraljon itthon a Home Travel-lel. Ismerkedjen meg a lakásával. Körutazás Kisséknél. A lakást eleinte nomád törzsek népesítették be, akik aztán rendőrségi beavatkozás útján továbbálltak, és magukkal vitték a parkettát. A Jagellók után új király került a trónra, Nagy Lajos, és miután ő volt az 500. ezzel a névvel, D. Nagy Lajosnak hívták. Felesége Katalin, valamint édesanyja oroszlánszagú Terézia is itt lakott. És hódítóháborúkkal gyorsan terjeszkedtek. Egy végső csatában a tévéfotelt és az erkét is elfoglalták, s Lajos menekülni kényszerült. Ekkor megoldódott a jobb ágy kérdés, és így Katalin aludhatott a jobb ágyon. Lajos alatt a kelta kultúra is jelen volt, 7-kor kelt a férj, 8-kor kelt az asszony. A lakás aztán egy ideig Varroda volt, itt dolgozott Tű Jánosné, nevéhez fűződik a cérna. Üdvözöljön tehát a Home Travel-lel. Köcsök Travel utazási iroda. Akció. Vakáción a Gizda család. Buszos városnézés szigorúan az átlag magyar turistáknak. A városnézés rövid programja. Beszéd a mikrofonba, jobbra nézés, balra nézés. Bal-jobb összekeverése. Béna fényképezés a buszból. Kiszállás, odagyűlés, látványtól való meglepődés egyszerű szavakkal történő kifejezése, hű de szép, de tök jó, kamerázás és fotózás a tiltás ellenére is, templomban ordibálás, a shopban a vásárlási láztól való felfrissülés, gagyi szuvenírek hosszas babrálása, mit vegyünk a piriéknek, buszra visszaszállás, lemaradás, a lemaradottra várakozás, emiatt morgolódás, húvanyádat, újabb beszéd a mikrofonba, jobbra nézés, balra nézés, beszéd alatt családtag itallal kínálása, zsebkendővel törülközés, teljes elpunnyadás, szállodába visszamenés, a látottak és hallottak teljes elfelejtése. Szabályok az utazás alatt. A buszon sokat és hangosan kell telefonálni. A buszra kötelező büdös ételeket hozni és mások előtt fogyasztani.

Már az elinduláskor el kell kezdeni a kamerázást. A műemlékeket csak kijelzőn keresztül szabad megtekinteni. Külföldiekhez csak magyarul szabad szólni. Ha hangosan és szótagolva mondjuk nekik, biztos érteni is fogják. Viselkedjünk magyar turista módjára, szemeteljünk, a nézeteltéréseket olaszosan rendezzük, rendszeresen méltatlankodjunk, a helyi szabályokat pedig mindig hagyjuk figyelmen kívül. Hölgyutasainknak kötelező az eltévedés. Gyermekeinknek mindent szabad, de a nyilvánosság előtt mindig és mindenért szóljunk rájuk. Jó utat kívánok, köcsök travel vezze!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Végére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülve digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Ami megment, T-Rádió.
3: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Egy érdekes témáról lesz szó. Rövid a memóriám mostanában, tehát én majd inkább Revöldi Gábort, a Mentőhúzom igazgatóját kérem meg arra, hogy legyen olyan kedves, ismertesse azt a kiadványtervezetet, ami lényegében egy világjáró expedíció tartalma tanulságait foglalja majd össze. Adásunkatárs Ányos Gábori Marosi Antal, a műsor házigazdája, igazgató úr, te jössz.
6: Igen, szervusz, kedves Anti és Gábor a stúdióban, és mindenkit tisztelettel és örömmel köszöntök. Igen, évek óta szerkeztek egy kiadványt, aminek lassan tényleg most már ideje lenne megjelennie, nevezetesen Continental Continental címmel. Ennek egy része egyébként a világhálón is fönn van a múzeum oldalán, tehát akit érdekel, nyugodtan lapozzon bele, kattintson rá. A kiadványnak a lényege az, hogy bemutassuk a kortárs mentőszervezeteket, tehát országról országra menve, ugye kontinensenként ugye felosztva. Most jelen pillanatban, ha jól tudom, 17-21, valahogyan ekkörül, most nem készültem így hirtelen így a számokkal. Ez ennyi országnak, és persze ugye kontinentálisan bemutatva a mentő működés.
3: Ez egy ilyen virtuális séta, vagy elmegy Debrődi Gábor, vagy hogy van?
6: Hát sajnos el nem tudok menni, de hát virtuális séta annyiból a sorok közt. Tehát tulajdonképpen ez egy Word formátumban szerkesztett anyag, és ugye nagy részt a szervezeteknek a hivatalos honlapjáról, hát ezek zömében ugye idegen nyelvű.
3: De vannak átemelve.
6: Igen, és én hivatkozom az összes forrásra, ami elérhető, tehát semmiféleképpen nem a fejemből kipattanó gondolatok, hogy következtetések útján írok bárkiről is, hanem tényleg hát hivatalos formáról merítve a.
3: Jó, de hát vannak forrás, a fejedből gondolatok, mert azért te, amikor nyilván nem állami támogatásban, hanem saját költségeden eljutsz valahová, akkor nehezen tudod megállni, hogy ne menjél be egy mentőállomásra.
6: Így van pontosan, és hát ez talán értető.
3: Ez mennyire úgy a családod egyébként?
6: Szerintem
3: folyamatosan
6: már
3: jelen van a mentő szolgált, így ugyanúgy Debrődiék kérdetében, és akkor most kimegy, hogy nem tudom én, Torontóba, ahogy mondod, talán legutóbb arra felé voltál a fiaddal, és akkor az a helyet, hogy elment volna a Vidám Parkba, elment az apjával a mentőállomásra.
6: Hát igen, majd, hogy nem. Hát tudják, így szocializálódtam, ugye közel 40 éve, tehát ez az én világom, de tudják, elfogadják. Túlzásban azért nem viszem, mert nem erőltetem másokra azért így a gondolatvilágomat, tehát azért hagyok más is érvényesülni egy ilyen kiránduláson.
3: Mennyire örülnek az érdeklődőnek? Bemész Torontóba, és akkor ott mi van?
6: Örülnek
3: neki. Jöjjön vissza holnap, rosszkod tetszett jönni.
6: Hát először így néztek rám, mint valami holdról pottyant valakit, hogy miért lett valakinek ez ilyen érdekes. Ott áll civil ruhában, a nagy nyári melegben, a sürgősségi osztályon, és látni, és nem azt panaszolom, hogy ja Istenem, mi fáj, vagy mi bajom van, hanem az érdekel, hogy mi van a mentőautóban, mi van a szekrényben, mi van a hordájon, szóval kicsit nem tudták elérzni, hogy beteg vagyok, vagy józan, hogy ennyire érdekel a mentő. Aztán azért, hogy előbb-utóbb az így kibontakozik, vagy van, akiknek mondjuk adok névi egy kártyát, és akkor azért látják, hogy próbálom magamat azért így igazolni, hogy azért honnan jöttem, ki vagyok, és vagy éppen a mentőkártyát is nagy büszkén megmutatom, és akkor nézik, hogy mi ez a lapocska. Hát ez nagyon érdekes világ. Hát, hogy mondjam, a mentés minden társadalom működése szempontjából, annak fenntartása okán, hát egy alapvető dolog. Amikor az Erdély mentőkről is írtam, a Mentők a Hargitán címmel, hát akkor sok esetben tényleg itt a csősomai zarándoklatok, vagy egyéb más programok kapcsán, hát azért nagyon fontos persze ezek az egyházi ünnepek, a közösség összetartozása jegyében a találkozás, de el ne felejtsük azért az egészségügyet, a mentőket. Hát itt társadalmi megtartó ereje van. ha valahol nincs ott a segítség, hát kihal az a település, elmenekülnek az emberek, mondván itt nem lehet élni, nincs mentő, nincs segítség. Tehát nagyon fontos rész, és hát ugye 17-ben ugye sikerült ezt a könyvet is kiadni. Így pedig hát ugye a tavalyi kirándulásaim kapcsán is, az első kirándulásom Torontóba, hát szerencsés helyzetben vagyok, mert ugye gyermekkori több mint 50 éves barátság fűz szeretett barátomhoz, már hát gyakorlatilag ilyen testvéri viszonyról beszélünk, és hát ugye könnyű volt úgy kiutazni, hogy gyakorlatilag csak a úti költséget kellett állnom, és így. Tavaly megtörtént a kapcsolatfelvétel az ottani bajtársakkal. Az idei az már magasabb szintre léphetett volna, csak hogy fölvettem a vezetőséggel a kapcsolatot, mindenről a mentőszolgálatnál is tudtak. Hát nagyon előremutató dolog tényleg megismerni az ottani szakmai irányelveket, felszerelést. Majd azért erről még beszélek egy kicsit. És hát nagy reményekkel mentem. Most sajnos, ugye, illetve hát nem sajnos, hogy ott voltak az erdőtüzek, ott volt ez a nagy fűs, bár amikor mi megérkeztünk július 17-én, 18-án, 17-én, pontosan, hát akkor azért már ilyen nagy füstök, tehát a Torontó fölött sem. Még biztos, hogy fönt északon, Ontario államban azért még voltak tüzek, bár nagy erőkkel dolgoztak ezek elfolytásán, de volt, amikor ilyen smogos volt a levegő, de már nem volt vízes. Viszont ugye a FIFA, a nemzetközi ez a
3: futball... Hát igen, majdnem odébb toltak mindent a füst miatt.
6: Igen, igen. És akkor még ugye az is ott volt nekik, ugye még akkor azért még meccsek is voltak, tehát jó, bár utána azok átmentek azt hiszem New Yorkba, az USA területére ezek a bajnokságok, de hát azért ez nagyon sok plusz millió látogatóval jelent.
3: Hát érdekeset erről a torontói útról, hogy ott volt valami olyan, ami meglepő volt a te 40 éve mentőszolgálatnál eltöltött szemednek?
6: Hát te, hogy mondjam, tehát a városok szerkezete, a struktúrája az nagyon, nagyon változik. Például nagyon minden szélesebb. Tehát az úttest, nem csak a járdák, hanem a forgalmi sávok. Sokkal szélesebbek, mint nálunk. Jó, hát persze azért a rajtuk guruló autók is, bár napjainkban több mint 70%-a, 75%-a japán gyártmányú gépkocsi személyautó, amit látunk. A nagy pick-upok ott is többségben vannak a japán gyártmányú autók, de ott már vannak észak-amerikai Egyesült Államokban készültek, hát illetve a teherautók, az autóbuszok azért ezek zömében, hát ezek szinte a teherautók 100%-osan. A kisebb járművek kapcsán most típusokat nem akarok említeni, de van egy európai vezető márka, aminek nagyon csak reprezentált, tehát sok van belőle, de minden esetben a nagyobb járművek tényleg nagyon szélesek, és hát a kocsik is ezek ilyen SUV-k többnyire, tehát az úthálózat is ennek megfelelő. Sokkal szélesebb, a másik az a járdák is, a furcsa érzés is nagyon pozitív, itt a kertvárosokban sehol nincs kerítés. Sehol. Mindenütt mindenki előtt a talpalatnyi kis. Van, aki előtt csak talpalatnyi van, de az is akkurátosan lenyírva, kis növényekkel díszített. De ez nem csak a belvároshoz közeli kertvárosokat, hanem bármerre mész az országban, vagy legalábbis itt Ontario tartományban, ahol mi voltunk, tavaly ugye Quebecbe is átmentünk, ugyanezt látod, ezt a kertkultúrát itt a házak körül, és mondom, nincsenek kerítések, tehát ilyen értelemben hát egy nagyobb fokú nyitottságot lát az ember.
3: Ha a mentőket... Most ehhez képest ezt akartam kérdezni, hogy ezek után nézzük a mentőket.
6: Hát ugye a kiadványban abból, a kiadványban író, hogy hogyan lesz valaki mentőtechnikus, hogyan lesz valaki paramedikus, tehát ugye azért itt komoly tanulmányokat feltételez azért a fenntartó, tehát az olyan nincs, hogy jöttem mentőzni, ahogy nálunk sincs, így Észak-Amerikában sincs, és Észak-Amerikában azért nagyon oda kell figyelni, hiszen gyakorlatilag az orvosi munka az ott nagyon limitált a sürgősségben, tehát tényleg ilyen két személyes tímekkel számol a szervező, a fenntartó maga az állam, illetve hát tartományonként ott Quebec, vagy Ontario, vagy New Brunswick és számos más területen ott, vagy Albertában, ott is, hát nagyjából azonos elvek mentén működik minden, egy kicsikét a mentőautók szénében talán van némi különbség, de nagyjából egy teljesen, mondjuk az ottani szövetségi államtartománynak a kompetenciája, hogy meddig engedi el a kivonuló szolgálatot, milyen jogosultságokat ad a kezébe, vagy éppen a mentőautónak az összerelését, mi szerint módosítja, nagyjából azért standardizált, tehát egységes ebben a hatalmas országban.
3: Hasonlít,
6: de azért ott a helyi... Tessék?
3: Hasonlít a miénk ez a felszerelés a mentőautóban?
6: Igen, hasonlít. Tehát ugye adja magát ott a napi gyakorlat adja, hogy ugye nagy nemzetközi cégek termékeit akár csak mi is használjunk. Hát ennyiből igen, tehát hasonló. De azért a mi mentőautóink ugye tekintettel arra, hogy a mentőtiszti szolgálatnak azért egy nagyon domináns forma, hát azért nagyon. Én úgy látom, etéren azért vannak olyan plusz felszerelések, amelyek, gondolok itt például a respirátorra, a lélegezhetőgépre, ami nálunk ugye az alapfelszerelés része, náluk pedig általában a kórházak közötti szállításokkor a küldőintézmény által biztosított eszközként van jelen a mentőautóban.
3: Egy olyan helyszínre kell menni, ahol szükség van erre, akkor mi van?
6: Hát abban az esetben most ezt így pontosan nem tudnám neked megmondani, mert annyi beszélgetésem még nem vagyok velük tudom, hogy ezeket mind meg tudjam válaszolni.
3: Hát gondolom, akkor hátról vonulnak.
6: Hát kórház, nekik saját mentőállomásaik vannak, tehát nem is tudom, azt hiszem Torontóban talán, de hát ne felejtsük el, ez egy 3 milliós város, ott 40-valahány darab mentőállomások van, nagyjából azonos mindegyiknek a formája, tehát érezhető tényleg az az egység, akár csak nálunk is, nagyon érdekesen klinkertéglás, szép több kocsiállásos épületeik vannak, és hát ilyen esetben ugye azért ott is vannak különféle fokozatok, tehát ugye a paramedikusból ugye van a mentőtechnikus, aztán a paramedikus, ennek ugye vannak magasabb grádusai, például az USA-ban is van olyan paramedikus, akinek PhD fokozata van, tehát ott a egyetemi formában tanulja tovább ezt a területet, tehát a lehetőség mondhatni tényleg a csillagoség, hogy magukat képezzék. Hát ilyen esetben mondom, tehát vannak magasabb beavatkozási.
3: Gabi, ráláttál a kivonulási időre, ugye most Magyarországon?
6: Nem.
3: Hogy a kiadványos
6: idő? Nem, sajnos nem.
3: Idő kerül majd a fókuszba a korábbiaktól eltérően.
6: Igen, nem. Köszönöm a kérdést, és most már a szabadba vágtam. A kiadványban ezekről írok, most a kiadványban magára most így nem olvastam rá, ami folyamatban van, ott a hivatalos adataikat azt közvetítettem, tehát ami ott elérhető, a kivonulás nem is tudom, azt hiszem ott is a 15 percet említi, és de hát ugye váratott magára ez a nagy találkozás, ahol tényleg a torontói mentőszolgálat csúcsvezetőjének írtam, de sajnos ugye hát mind a tüzekre, mind a smog okozta leterheltség, a több munka, valamint tényleg itt a FIFA-nak, itt a többen jó látogatója. Értettő módon tényleg nagyon sok feladatot rott a mentőkre, így hát sajnos nem tudtak fogadni.
3: Rosszkor voltál.
6: Igen.
3: Rosszkor voltál jó helyen.
6: Igen, rosszkor jó helyen, de nem úszták meg. Mert hát egyrészt ugye a kapcsolattartása, a fölvételre...
3: Persze, én ezt értem, hogy ez folytatódni fog. Azt még soha nem kérdeztem meg tőled, hogy igen. Te miért tartod fontosnak ezt a kalandozást, amiről beszélgetünk, akár személyesen, akár virtuálisan a neten?
6: Hát azért, mert egy rendkívül érdekes része az életnek. Rendkívül érdekes. Meghatározó része. Ha nem lenne mentés, nem lenne mentésről, hát gyakorlatilag a civilizált világunk felborulna. Ez egy olyan társadalmi, hogy is mondjam, egy olyan érdekközösség, fenntartani a mentőket, a mentőknek pedig nap mint nap trenírozni magukat, nap mint nap fölkészülni az újabb kihívásokra, hogy mindenki annak tudatában menjen ki a gyermekével játszani a kertbe, vagy élj az otthoni életét, vagy utazon a járművön, ha bármi baj van, bármikor számíthat a mentésre. Mindennek a kultúránk, civilizációnk alapja az egymás iránti odafigyelés és a segítség. Hát persze, ugye ennek van tradíciója, tehát minden társadalom maga idejében azért erre próbált odafigyelni. Na de hát itt tényleg azért itt a 20. század és az a 20. század közepétől, akárha Magyarországról beszélünk, itt az intézményesített mentés, az állami mentésnek a kialakulásával, hát ez egy óriási nagy előrelépés. És hát ez a társadalmi közbizalom, ahogy becsüli a mentőit, ahogyan a mentők pedig viszont ugye mindent megtesznek, hogy a lehető legmagasabb fokon ellássák a hivatásokat. Hát én ott is láttam baleseteket, ugye nagyváros, Toronto, Zaklad, nagyon érdekes például, azt még elmondanám, hogy itt autópályák vannak, száguldanak a város közepében. Tehát kétszintes autópályák, ha éppen alul megyünk, akkor fölöttünk, zakatol az élet, a fölül, akkor alattunk. Rengeteg autóról beszélünk, rengeteg. Mondjuk egy relatíve fiatal autóparkkal rendelkező ország, de hát sajnos mindig vannak fegyelmezetlen emberek, látom, mondom, több balesetet. Láttuk a mentőket is kivonulni, tehát hát is van annyiból mondjuk jó érzés, hát nem a balesetet látni persze, hanem azt a felkészültséget, azt a dinamikát, ahogyan a mentő, ahogy járja a várost, hogy megy a címekre, hogy...
3: Szeretném azt megélni, nem tudom mennyi esélye van rá, hogy nyilván megfelelő engedélyek birtokában üljem el föl egy ilyen mentő otthonra.
6: Ja, hát az jó lenne, igen, az nekem is így tervem volt.
3: Tehát egy ilyen esetszerű vonulás azért az megmutat egyfajta szakmaiságot és a műszerek mellett gyakorlatilag, tehát meg emberi reakciók, ugye itt volt olyan főorvos a mentőknél, aki ugye a fején lepedőt tartotta, és most ezt jó értelemben hivatkozom rá, a legfontosabbnak a beteg alatt, meg a szücsű magasra, meg a mentő a bajba jutottnak a homlokát. Tehát ez is érdekes lehet, hogy odakint egy ilyen távoli országban, vagy bármelyikben, hogy ez hogy néz ki. Talán ennyi elég ahhoz, hogy felcsigázzuk az érdeklődését a hallgatóknak ahhoz, hogy felkeressék a Mentőmúzeum honlapját, és ott ugyanúgy kalandozzanak a témakörök között. Igen. Most mi kalandoztunk a múzeum igazgatóval. Nyilván élmény lesz már rátalálni azokra az információkra, amelyek más országok mentőire vonatkozóan vannak ott megörökítve. Adásmunkatársa Ányos Gábor volt, Debrődi Gábort hallották, a múzeumigazgatót, és hát természetesen Arosi Antalt, aki gazdája volt az elmúlt perceknek.
7: T-Rádió, ami felvizet.
4: A T-Rádió műsorát hallották.
5: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körül vevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Puján Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Larion Zoé, néhai média személyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sokáig.
5: Plasztikai
4: tanácsadó.
5: Mert stílustanácsadó nem voltam.
4: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
5: Pedig hát látod.
4: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történet a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
5: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
4: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
5: Maroslele.
4: Az hol van?
5: Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt. Átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
4: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
5: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, mivel hamarosan szeretnénk építkezni. És próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembert, hogy mire figyeljek oda.
4: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra. Gondolom, oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
5: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a suli.
4: Már 7 évesen?
5: Hát igen, eléggé határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
4: Ami
5: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én meg tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm. És akkor 2 kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap. És 1-2 napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
4: Igen, mert akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a
5: nem tudom, hogy most
4: munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
5: nem
4: ez így.
5: Nem találtad meg a neten.
4: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
5: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
4: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, igen. Innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.
0: Rádió. Hamarosan folytatjuk.
6: Műsorajánló.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
11: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
12: UK Fever Show.
13: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
13: UK Fever Show.
14: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
15: A tudomány mai állása.
16: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
15: Egy műsor
16: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
15: A tudomány mai állása.
17: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
15: Jó szórakozást!
16: Jó szórakozást!
17: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
18: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobbyradio.hu. A rádiót!
1: Larion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
2: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalomhiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátul léc, és én azt gondoltam, hogy ez engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
1: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedről?
2: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
1: És ez nálad hát működött?
2: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam már, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
1: Szóval életed első...
2: És akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
1: Úgyhogy, de már nem vállalod?
2: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
1: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
2: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem-e kéne modellnyugdíjba menni.
1: De ha én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni, szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
2: Hát egy 3 hónap.
1: Egy 3 hónap? Uh-huh.
2: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
1: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam,
2: nagyjából ez? Igen.
1: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
2: Volt egy ilyen nehezebb időszaka az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, hogy jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
1: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni.
2: Így van.
1: Na, nagyon, nagyon szép.
2: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
1: Lehet, hogy nem a te sportod a futás.
2: Hát nem nagyon. lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
1: Azt micsoda, azt
2: három gyorsan percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán három percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
1: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Larion Zoé a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy klasszikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, okay. De az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
2: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladat listán, meg terv listán van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom, hány életnyi idő kellene nekem hozzá, hogy ezt mindet kipipáljam. Úgyhogy nincsen olyan. Millió egy tervem van.
1: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
2: De hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van vele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
1: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
2: az volt, hogy... Sajtkukacnak hívtak gyerekként, pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
1: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
2: Igen. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már csináltam egy ideje, most már kell valami
1: kell
2: más.
1: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a klasszikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
2: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját neoplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként, ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csináltam, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye már másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
1: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
2: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kis kullacháza környéke, de még Pest megyében van.
1: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág, tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
2: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktunk Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a

0: viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növénnyel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
1: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
0: abszolút nagyon
1: magad?
0: Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán megvan, mit oda.
1: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.
2: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Larion Zoéval folytatjuk a beszélgetést, és gyanítom, hogy ez nem a te eredeti neved, mint ahogy sokan erre rá is kérdeztek, de én nem találtam nyomát annak, hogy te elárultad volna valaha azt a titkot, hogy mi a te eredeti neved, amit megváltoztattál.
2: Sokan kérdezik, hogy melyik országból, honnan származom, ez a saját neveme, hát nyilván most már sajátom, de nem ezzel a névvel születtem. Én nem szerettem az eredeti nevemet. Szó szerint teher volt a számomra, ugyanis terhes Tímea voltam, és Iker utcába laktam. És ez a párosítás, ez valami borzasztó rossz
1: volt. Iker utcai terhes
2: Tímea. Az Iker utcai terhes Tímea, és az összes adatlapon egy név, cím, egymás alatt ott volt, mondtam, hogy na jó, az így nem.
1: De piszkáltak-e miatt?
2: Persze. Igen, abszolút. Uh-huh. Még Szeged környékén mondjuk ez a terhes vezetéknév, ez elég gyakori, uh-huh. de akkor is utáltam. A Tímeával úgy nem volt problémám, viszont Timike, nem vagyok egy Timike típus, sose voltam. Úgyhogy amikor lehetőségem volt rá, meg kicsit lazultak ezek a névváltozási szabályok, hogy most már lehet bármit, ami a magyar utónévkönyvben szerepel, akkor úgy voltam vele, hogy akkor majd én összeválogatom olyanra, hogy az egyedinek tűnjön, meg nagyon jó legyen a jelentése, illetve még számmisztika szempontjából is megnéztem. A jelentése egyébként jókedvű, vidám, derűs élet, nem teher.
1: Ez mondjuk egyiket abszolút passzol rád, úgyhogy ezt gyorsan tegyük is hozzá. És amikor már megváltoztattad hivatalosan a nevedet, mert hogy szerintem hivatalosan is ezt ugye végigjártad, hogy ezt említetted is, mennyi idő volt az még, amikor ha például valaki megszólalt melletted, akár csak odaszólt egy ismerősének, hogy Tímea, akkor te oda kaptad a fejedet? Mert nagyon sok embernél, akik nevet változtatnak, még a régire is hallgatnak egy jó darabig.
2: Ami poén volt, hogy sokáig még ugye az eredeti nevet kezdtem el egy aláírásnál, és mindig lefirkáltam, hogy ja, már nem úgy hívnak, de nagyjából hallgatni rá, hát szerintem néhány hónapig. Mert a névváltozás után nem sokkal egyébként Szegedről Budapestre költöztem, és itt már mindenki így ismert meg. Amikor meg hazamentem, akkor minden tímeázásra így forogtam, hogy nekem szóltok, vagy nem.
1: És azok a barátaid, vagy rokonaid, akik tímeaként ismertek meg téged, és nem tudom én, közel 20 évig így szólítottak, ők is át tudtak állni fejben?
2: Van, aki nagyon furcsa reagált, és azt mondta, hogy már pedig ő nem fog engem az új nevemen szólítani. Azért az kicsit érdekes volt számomra, hogy nem tiszteli az én választásomat. De nagyon jó is, nagyon cuki volt, ő is átszokott előbb-utóbb. Meg úgy mindenki megszokta ezt, hogy akkor Zoé. Nem ragaszkodtam egyébként hozzá, de nyilván ezt a nevet jobban szeretem.
1: Na hát köszönjük ezt a titkot, ezt tényleg én sem fedeztem fel még sehol. Van még esetleg valami olyasmi a tartsolatban, amit kevesen tudhatnak rólad, és szívesen megosztanád velük?
2: Pocsék a népmemóriát. Bence. Megjegyeztem most, de egyébként nagyon nehezen jegyzek meg neveket. Hát mondanám, hogy a memóriám se a régi, de memória fogasokkal, ugye olyan kapaszkodókkal, amivel tudom valahogy párosítani az adott emlékeztetőt, vagy amilyet emlékeznem kéne, az még úgy megy, a nevekkel nem nagyon. Adilában állok vele.
1: Ebben egy kicsit én is ludas vagyok, mert most is, amikor bemutatkoztunk egymásnak, nagyon kevés időnk volt, és tényleg csak így elhadartuk egymásnak a nevét, és megfigyeltem azt magamon is, mert egyszer olvastam valahol, hogy a legtöbb ember a bemutatkozásnál arra figyel, hogy a saját nevét hogy ejtse ki, és kevésbé tud koncentrálni arra, hogy mit mond a másik, én próbálok erre most már tudatosan.
2: Tudod, hogy fejlesztettem?
1: Na, hogy?
2: Hogy amikor bemutatkozunk, akkor én mindig kimondom, hogy Bence, és utána mondom a saját nevemet, és akkor valamennyire rögzül, de lehet, hogy még kétszer-háromszor utána rá kell kérdeznem.
1: Említetted ezt a memóriafogást, hogy ilyenkor gondolsz egy olyan ismerősödre, akit mondjuk nem tudom, Bencének hívnak, mint engem, és akkor
2: vagy próbálom archoz, arcot, hogy olyan Bencés arca van. Bencés apátság. És akkor tehát ilyesmivel.
1: Nagyon jó. Tudom rólad, hogy nagyon-nagyon sok terved van, és nagyon sok mindent csinálsz. Ingatlanokat is vettetek nem régiben, és most ennek vagytok a felújításában.
2: Hát igen, mert szeretnénk azért úgy haladni, hogy tényleg a sajátunkat mire meg tudjuk építeni. Ezekből a plusz összegekből, hogyha úgy tudjuk felújítani, hogy jobb áron eladni, akkor összeszedegetjük magunknak.
1: Ezek lakóházak, vagy ipari épületek?
2: Nem, ipari, de hogy is lakóház. Meg lakóház. Igen, meg picik kis félszuperén lakástól kezdve, ugye ott indítottuk, és akkor próbálunk egyre értékesebb.
1: Pároddal ketten, vagy van? Aha.
2: Igen.
1: Tehát Attilával együtt nézitek az internetet, eladó ingatlanokat kutattok, amiben beleszerettek, jó áron
2: van. Hát így egyiket cserélgetjük a másikra, és akkor én is ajzott kiegyenlítőztem is, vagy nem tudom, nyílászárók cserén is segítettem a múltkor. nagyon SPC-stünk, tehát mi raktuk le így a parkettát, tehát ilyen apróság.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Életének 78. évében, november 2-án elhunyt Kisnémedi Varga Pál, nóta és operetténekes, aki sokunkban hagyott kedves emléket önmagáról, életigenlő, kedves, szerető lényével. Juhászné Gyurka Ildikó vagyok. Körülbelül 10 éve ismertem meg Pali bácsit, mikor a Hobby Rádiónak készítettem vele riportot. Igazi, régi vágás úriemberként emlékszem rá, és csodáltam az élet felfogását, az adni vágyását. Kívánom, hogy oda át, abban a titkos világban folytathassa azt, amit mindig szeretett, az éneklést. 1946. szeptember 18-án Nagyszénáson született Varga Pál néven. Kicsi gyermekként 6 éves korában veszítette el látását. Kellemes énekhangját szüleitől örökölte. Tanárai bíztatására kezdett a Vasas szakszervezet zeneiskolájában énekszakon tanulni, tagja lett a nagymúltú Homérosz kórusnak, de ez mellett szóló énekesként is bemutatkozott. Barátjával, sorstársával, dr. Péter Árpáddal, aki több hangszeren is játszó zongoraművész, megalakították a Vakok Szövetségében a Melódia Együttest, amivel több országban jártak. Telefonkezelőként dolgozott, munkája mellett, ha egy mód volt rá, csak énekelt és énekelt. Éveket töltött Kisnémedi községben. Az ott élő emberek segítő szeretetének számára feledhetetlen érzése késztette arra, hogy művész névként felvegye a Kisnémedi előnevet. 1999-ben énekesi pályájának összegzéseként 30 éves jubileumi koncertet szervezett a Vakok Szövetségének Hermina termében. Egy ideig magánéleti problémái miatt szüneteltette énekesi pályáját, de akkor is nap mint nap énekelt. Életének nehéz időszakain is mindig a zene, az éneklés segítette át. 2006-ban tagja lett az egri Heves József Nótaklubnak. Később több budapesti nótaklubnak, akikkel különböző felkéréseknek elegettéve művelődési házak műsoraiban énekelt. Több esetben szerepelt a Budapest TV műsorában is. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége 2018 évben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Dr. Péter Árpád oly rendkívüli dolgot hozott létre 1986-ban, amivel méltán megérdemli, hogy a 100 év eredményei között az ő neve is megjelenjen méltatásban. Varga Pállal közösen elhatározták, hogy operettműsort szerveznek a sorstársaknak, és az elhatározást tett követte. Dr. Péter Árpád kottázott, hangszerelt és betanította a sorstársakból álló zenekart és az énekeseket. Minden nap, hétvégén is próbáltak a zenekarral és az énekesekkel. Dr. Péter Árpád és Varga Pál szervezte 16 tagú sorstársakból álló zenekart is, az első előadáson 350 fő, a megismételt félhetes előadáson pedig 250 fő tapsolt a zenekarnak. Magyar nóta versenyeken elért eredményei. 2006, Zaráng, Heves megyei Kimit tud, első helyezés. 2007. április, Hajdúböszörmény, országos nótaverseny, első helyezés. 2007. augusztus, Hévíz, országos bordalverseny, első helyezés. 2008. Budapest, Hákme, országos verseny, második helyezés. 2008. Budapest, Új Buda, Senior Kimit tud, második helyezés. 2008. Orosháza, országos nótaverseny, legszebb hangú énekes. 2009. Nagyszénás, országos nótaverseny külön díj. 2013. Budapest, Aranycinege, országos nótaverseny külön díj és közönségdíj. Mindig felkészült fellépéseire, de a sorstársainak adott műsoraira különös gondot fordított, hogy előttük a legjobbat nyújthassa. Kisnémedi Varga Pára, szeretettel emlékezünk.
1: Egy igen sokszínű emberrel szeretnék beszélgetni, akiből sugárzik a kedvesség és derű. Ő Kisnémedi Varga Pál, nóta énekes. Szerbusz Pali bácsi!
2: Kezedet csókolom, Ildikom, üdvözlök minden kedves rádióhallgatót.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad, hogy beszélgetsz velem.
2: Én minden emberi kapcsolatra nyitott vagyok. Emberek szeretetéből táplálkozom, abból élünk, azzal élünk, arra nekünk nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Nekünk, nekem, minden énekesnek.
1: Mindenkinek. Gyerekkorodban veszítetted el a látásodat, és mégis meseszép gyerekkorod volt addig, azt mondtad.
2: Igen.
1: Mitől volt olyan szép?
2: Én egy tanyasi, alföldi tanyasi gyerek lévén, barátaim szokták, hogy az alföld az selejt. Erre selejt, arra se lejt. És ezt így kell érteni. Ez a jó, mert amíg én láttam, hihetetlen távolságot be lehetett látni. Biztos, hogy a Dunántúlnak a hegyvidékesnek is megvan a maga szépsége, de én Alföldre esküszöm. Tehát szép, láttam a természetet, ahogy bontakozik, teljes pompájában láttam. Tehát az a négy évszak minden, ahogy elhal, jön a tél, vetkőzik a tél, fehér, és az az örök körforgás. Azt, amit még láttam, én minden akartam, a leginkább a gépek azok engem nagyon vonzottak.
3: Milyen fajta gépek?
2: A mezőgazdasági,
3: ja, mezőgazdaság.
2: Traktor, a kombány, aztán később már mozdonyvezető akartam lenni, de ez mind dugába dőlt, mert közbeszólt a vakság. Akkor meg már zenész akartam lenni. Szóval, és a zenész nem is lettem, de zenei pályán járkálok egy kicsit most már.
3: És ezt otthonról hoztad, ugye? A zene szereteted? Szülők?
2: Igen, apám az, anyámnak is jó hangja volt. Apám az
3: és otthon utáztak ők?
2: Igen. Apám az a régi arató bálokon citerazenekarban játszott. Nagyon tudott zenélni. Hangszere zenéje, a citerál, az volt a kedvenc hangszere.
3: És édesanyád pedig énekelni szeretett.
2: Anyám meg énekelt, igen.
3: És akkor ezeken a bálokon úgy együtt elmentek szórakozni, vitték gyerekeket?
2: Biztos, nem tudom, mert ez a korszak ez úgy kimaradt nekem. Csak a elmesélésből tudom. Meg hát akkor is már azért összeültek azok a korú emberek, és elkezdtek nosztalgiázni. Én gyereknek hallgattam őket, nagyon éles füllel figyeltem őket, és néha még kérdeztem is.
3: Amikor megvakultál, akkor el is kerültél otthonról, ugye?
2: Budapestre a Gyűlésor, aminek utána az ország még az egyetlen egy iskola volt csak a vakok általános iskolája. Ennek is egy torturája volt, hogy bekerülhessél oda. A formalitást végig kellett járni, és aztán...
3: Nem lehetett akárkinek csak úgy bekerülni a gyermeknek?
2: Biztos, hogy be lehetett, én nem tudom, csak nem úgy volt az, hogy jaj, jó napot kell, megvakult a fiam, itt van, hoznám ide iskolába, nem, hát ez egész másképp ment én. Végül is 54 november táján jött el az az időpont, amikor én elfoglalhattam Dűresor 39-ben a kibérelt helyemet, amit...
3: És szüleid hogy viselték ezt?
2: Szerintem úgy, ahogy én.
3: Viszok nehezen.
2: Hát egy első egy hét az a rossz volt, a nagy szabadság után egy teljesen zárt légkör, de emlékszem én azért ottani akkori nagy öregekre, akikből még ma is él egy-kettő, hát egy kis törpe volt, ami azt alatt utkostam, és amit tudtak megvigasztani, nem sírja, hát nem vagy te itt rossz helyen, nem, hogy megvigasztani, még megfogni sem, hogy tudtak, mert az asztal alatt egyik asztal alól a másik alá közlekedtem, és kerti törpe voltam tán. Most talán azért kicsit már megnőttem. Aztán ott 10 évet, 9 inkább, 63 júniusába kerültem annak. És még mindig nem tettem le a zenéről, a hangszere zenéről már letett. Nem, mert az ott csődöt vallott.
3: Mert nem engedtek olyannal, amivel szerettél volna, ugye?
2: Itt ott komoly zenetanítás volt nagyon keményen, és azt nem tudtam befogadni. Csak akkor a könnyű zene, akkor még nem volt így meghatározva, hogy abból is a magyar nóta. Én mindig arról ábrándoztam, hogy egyszer egy olyan zenész leszek, aki ül egy presszóban, zongorázik, maga kis zongorán, és akkor énekelget a kedves vendégeknek. Hát ebből kedves vendégek lettek, az énekel és maradt, csak nem presszóba, hanem még házakban szintén.
3: De ahhoz képest soha nem is voltál, azt mondtad, ugye ilyen presszóba érdekes, hogy ez volt a vágyad, aztán mégsem.
2: Hát az is elment volna. Próbálkozások voltak, hogy zenekarokkal voltak barátságok, és meghívtak egy-két estére, hogy gyere már el közénk énekelj egy-két szólóst.
3: Tehát ez egy más dolog, mint az, hogy
2: igen, de
3: hivatásszerűen a presszóba.
2: Aztán utána elkezdtem tanulgatni ének. Hangképzésre jártam a szövetségben, volt hangképzés, és ott felfigyelt rám egy területi ellenőr, és elvitt máshol egy zeneiskolába, magasabb szintű zeneiskolába. Ott tanultam 5 évet, nem többet, mert egy valaki igyekezett derékba törni az egész dolgot. Erről én nem beszéltem a tanárjaimnak sem, hogy mi azokkal, csak annyit vallottam be, hogy ez, amennyit én tudok, ez már fürdőszobára bőven elég. A következményei lettek, persze tovább kellett volna még mennem tanulni. Egy kis félelem is volt, megijedtem a két nagyságtól, a Szalai László és Veressári tanárpárostól.
3: Akik viszont nagyon-nagyon szerették volna, hogy te folytasd, mert hogy látták hát, benned a...
2: De én meg megijedtem, és aztán ez is jött ez a dolog, hogy beszóltak, tehát zsűriztek, és...
3: Mit szóltak be, azt lehet tudni?
2: Annyit, hogy amíg én leszek öld fölött, és a művészpályán, addig semmilyen vak színpadra nem fog kerülni. Mert igen, ez egy nagyon durva, kegyetlen bemondás volt.
3: Ez az.
2: És aztán ugye ez egy lelkileg összetört, minek tanult. A küldőszobára tulajdonképpen már elég, és bőszen odálltam a tanárom elé, és közöltem, hogy itten mostan akkor vége, Rudi bácsi, én befejeztem az összes pályafutásra, nagyon szépen köszönöm mindent, elmarta a grabancot, egy-egybe megrázott, azt hittem, hogy kapok tőle akkorát, hogy elszállok. Hát aztán úgy, ahogy volt, fölcibálta az igazgatóságra, szintén kaptam a többit, kirúgtak két lábbal.
3: De nem azért, mert rossz
2: volt. De nem azért, hanem mert nem értettek a döntésemmel egyet, hogy ilyen őrült, kevés ember van, ilyen is csak én lehetek, és takarodjak a szemük elől, nem akarnak látni sem, hallani sem, de az utána kiváltak. Egy pillanat, csak kapsz 3 hónapot, azon belül büntetlenül visszajöhetsz. Szeretettel várunk. És én nem szóltam semmit, elmentem. Hullott a könnyem, úgy mentem el.
3: És te tudtad, hogy nem fogsz visszamenni.
2: És én akkor már tudtam, hogy nem fog visszamenni, amit ma már nagyon bánok. Annyiszor az életemnek sok-sok hibája van, sok pakkölése a lépés, de ebből ezt az egyet tuti, ha újra kezdhetném az egész életet, most már végigcsinálom. Még akkor is, ha falat keresztül kell mászni, vagy felborítani bármit, hogy falon keresztül, de mennék. Ilyen nincsen. Az ember azt mondja, hogy mai fejjel ez van. Bánom, nagyon bánom, életemnek a legnagyobb lelki fájdalma, ez nekem nagyon fáj. Próbálom ezt egy más úton, tehát most már itt a művészvilágban ezt próbálom úgy egyengetni az utat, meg egyengetik az útjaimat, hogy ez azért csökkenti ezt a fájdalmat, feledheti, nagyon szép dolog. Ez az egész dolog, bár néha csúnya, undorító tud lenni.
3: A kollégák?
2: Hát az egész világ, ez a művészvilág, kollégákban is nagyon vegyes van. Általában én azért lekopogó szerencsés ember lévén 80%-a mind szeretettel vesz körül. Szeretnek, féltenek, érdeklődnek, ha nem látnak már, mint ahogy most 2 hete nem láttak, fölhívtak, hogy mi van veled, Palikám. Nem látunk, tán beteg vagy, nagyon féltünk, aggódunk érte, hiányzol nekünk.
3: Ezt valószínűleg ki is vívtad. A szeretetüket biztos vagyok benne.
2: Nem tudom, én csak úgy szeretem őket, szóval nagyon szeretem, felnézek rájuk, büszke vagyok rájuk, hogy az ő barátjuk lehetek. Ők ugyanezt mondják, hogy felnézünk rád, Palikám, mert egy csodás ember vagy, és büszkék vagyunk rád, és én büszke vagyok arra, hogy a barátod vagyok.
3: Van egy hölgy partnered, akivel hatalmas sikereket értek el.
2: Padi partner egyébként.
3: Őt hol ismerted meg?
2: Ajjajajajaj, az egy érdekes egy találkozó volt. 2006-ban indultam én ezen a pályán. Egy versenyt nyertem ott 2006-ban, egy megyei szintű. És akkor ugye, ha már lúd, hát legyen kövér. Az ember, ha úgy valaki odaadja a kisujját, akkor én elveszem az egész kezét. Hát az a remérembe címszóval. Volt egy segítőm, meg is van, még most is. Én úgy hívott, hogy Ágnes asszony, intendánsom szoktam volt mondani.
3: És most ki ő pontosan?
2: Elnevezték mentornak, menedzsmentnek. Ő intézi a dolgaimat, a levelezéseimet, az egész minden. 2007-ben kiszúrta, hogy különböző versenyek vannak. Ha induljál, légy szíves. Mondom, nézz utána. Utána nézett, jegyeztetett, mentünk. És ugye akkor végig is söpörtem az országot 2007-ben. Persze mindenhonnan az első díjjal.
3: Fantasztikus.
2: OSK oklevéllel az volt a koronája. Már utóbb az volt, hát itt a kisnémedi, akkor mi már csomagolunk, a fenének jöttünk ide. Ha úgyis elviszi a pálmát, akkor nekünk itt az, akkor mondta, hogy gyerekek, ez nem kell. Nem. És akkor abba is hagytam. Még egy versenyt csináltam, ami 2008-ra átnyúlott, és akkor azt befejeztem. Nem kell, hogy megutáljanak, érán megköpködjenek. Na, az Annára visszatérve őt úgy hívják, hogy Péter Anna. Hévizen találkoztam vele, az csak hallottam a nevét. Ő már akkor kiszúrt magának, utóbb bevallotta.
3: Hallotta a híredet?
2: Ott hallott énekelni. Ott is mindjárt gyorsan zsinórban megnyertem, a közönség nagyszerű volt, végestelen végig, nagyon aranyosak voltak, nagy szeretetet kaptam ott, és akkor jött a nyár, mindig az Ágnes szól, azt mondja, hogy Hévízen van egy bordalverseny. Intézzel? És akkor elmentem. Vinni kellett zenészt, vittem egy zongoristát, kiderült, hogy ott ők nem adnak, jó, hogy vittem, így aztán az én zongoristám sok mindenki mást is. is lekísér, mert hát ha már ott van, őt úgy hívják, hogy dr. Péter Árpád. A zsűri még értékel, és ha visszavonult, akkor volt öröm zenél is, ez szokott lenni máshol is. És akkor volt az, hogy a közönség tele volt, nagyon sok a nézők is. Pisti Medi ment fel a színpadra. Kisném, hogy énekelj nekünk. Volt egy kis öreg, nem tudom a nevét, egy 83 éves kaposvári bácsi, aki nagyon szépen tárogatózott, és annyit mondott, te Pali bácsi, megengedett, hogy én lekísérjelek, megtisztelnél, hogyha fújhatnék veled. Kálmán bácsinak hittek, hogy Kálmán bácsi, miért te tisztelsz? Én érzem magam megtisztelve, hogy ott vagy mellettem, és fújsz boldogan. És felmentünk, Árpi kísért, Kálmán bácsi fújt, tárogató nagyon szépen játszott a kísérek. Egyébként is egy nagyon szép hangszer. És áttértünk a operett világára, olyan dalokat igyekeztem énekelni, amit szóló. A duetteknek a férfi részét egyszer csak valaki ott ugrik mellém, mondja, hogy Ácsi, na nem oda Budám! És akkor elkezd énekelni. Nagy egyszerűen, hát ez, én csak néztem, hallgattam, egész jó a csehát, az így. Jó hangja van, úgy gondoltam, tőle egy negyed órás blokkot levert. Teljesen spontán rögtönzött. Meg nem beszélt, semmi meg nem volt beszélve, csak úgy jött belőle. És akkor befejeztük, a közönség tombolt, hogy még, és az lett a vége, hogy bemutatkoztunk. Kezét csapom Kisnémedi Varga Pál, üdvözlöm. Péter Anna vagyok, és aztán megköszönném, megköszöntük egymást, és megint csak oda jutott arra sorsa, hogy mit tudom én, ki volt már ez a nő, akivel én énekeltem, de minden esetre jó énekelt, jó volt, csináltunk egy jó kis bulit. De ő ezzel nem érte be egyébként, mert aztán visszajött, már úgy például eldöntötte, hogy a föld alul is elő fog keresni, mert arról nem beszéltünk, hogy hol s merre, tudta, hogy Budapest, de nem tudta, hogy hol merre. Budapesten több klubnak voltam jegyzett tagja, végig keresgélte, végig járt a klubokat, még nem egy helyen aztán azt a választotta. Igen, itt van taga Kisnémedi. Hú, fölcsillant a szeme, és mikor van ott több klubnak? Hétfőn, és jön, hát várható, hogy jön, mert nem műsorban van. Előfordult, hogy jön, hát mentem. Villamosra leszálltam, átment a járdára, egyszer csak ilyen gyors női léptek, puf, nyakamban, megvagy! És én csak néztem, ledermettem, miért? Én vagyok a Péter Anna. Péter Anna, ki az a Péter Anna? Jaj, mondom, igen, tényleg, mit összekereslek? Hát meg itt vagyok. Igen, most már itt vagy, és nem engedlek el soha többet. És akkor innentől fogva úgy dolgozunk együtt.
3: És sokkal nagyobb a sikeretek együtt, ugye? Ha,
2: igen, a közönség az szeret bennünket így duettban nagyon.
3: Persze azért szólóztok is egyet-egyet.
2: Persze, hát ez vele jár.
3: És milyen a közönség táborod? Fiatalok, idősek?
2: Vegyes.
3: Sok fiatal is van?
2: Igen, hála Istennek fiatal is van. Én azt mondom, hogy a 20-akárhánytól, lehet mondani inkább talán a 15-től, most azért találunk olyat is, hogy 17-18 évesek klubba énekelni, tanulni, gyakorolni, közönség. Vannak, de leggyakoribb azért ez a középkorosztálytól fölfelé, de azok hihetetlen nagy.
3: És ők követnek titeket az országba, amerre mentek.
2: Igen, és azért megismernek, rám köszönnek. Én úgy szoktam mondani, hogy a fegyverhordozói megjött a Ákozdon, volt egy Nóta Gála, Rigó János emlékkoncert, mentünk le, elintézte az Ágnes asszony, megyek. Csapattal mentem, mint a Fradi drukkerek, hogy ahol a Fradi, oda megyünk mi is. A MIF-ház vezető az rögtön kiszúrt. Megyek oda, bemutatkozom, Kisnémedi Varga Pál vagyok, Marika drága. Igen, sejtettem, mondom, jelentkezik Kisnémedi Varga Pál és csapata.
3: Található rólad valami olyan műsorterv, illetve bocsánat rólatok az Annával, hogy ha valaki szeretné követni titeket, ahogy ugye mondod, hogy a többiek is, hogy tud utána nézni,
2: hát,
3: hogy...
2: Általában fölhív engem, vagy az Annát megmondja, hogy hol, merre vagyunk, ő vezeti.
3: Tehát még nincs esetleg egy ilyen honlapotok a
2: interneten? Nincs.
3: Pedig lehet, hogy kéne.
2: Nem tudom, lehet, hogy kellene, sokat foglalkozunk vele.
3: Teljes az életed, Pali bácsi?
2: Ez az oldala, igen. Párkapcsolati az nem az. Az igazság az, én azt a társat szeretem, aki nem káncsoskodik, nem hátráltat, visszaúz, hanem segít. már olyan értem ezt a pályát is, hogy csináld, csináld, és vagy.
3: Igen, igen, és melletted van egy segít.
2: Nem csak a pénzt látja benne, mert...
3: Hogyne?
2: És ha ez nem hullott, akkor én egy...
3: Mint ember téged, akkor nem becsült.
2: Ne, igazán volna.
3: Értem.
2: Ez a pálya itt nagyon nehéz. Sokan azt hiszik, hogy könnyű nekem, hülyére keresem magam, bocsánat a szóért. Szeretet annyi van, abból kéne megélnem, az ország leggazdagabb ember, a világ leggazdagabb embere lennék, de hát ez nem így működik.
3: Valódi társra vágysz, igazából.
2: Igen, hát miért ne egyébként egy örök mosolygó, azt mondják, hogy egy állandó mosolygó, bármilyen probléma, én lehetek, fekhetek, meg a padlón hemperekhetek, én akkor is mosolygó.
3: Kisugárzik az emberekre nagyon, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy társat fogsz találni.
2: Ez az én pályám, erről én odákat tudok zengeni az emberek szeretetéről. Persze élek is velük, bohockodom is velük. Sokan megkérdezték, hogy szeretnék-e látni. Válaszom mindig nem. Megrőkönyödnek. Nem. Mert teljes életet élek. Azt csinálom, amit szeretek, azzal csinálom, akit szeretek, és úgy érezzük, hogy jól csináljuk. Volt már próbálkozás, hogy azt mondta, hogy Anna, sok, hagyjuk abba. Én elfáradtam, nem tudunk újat nyújtani. Én úgy érzem, te sem, de én leginkább nem. Nincs értelme kínozni egymást, nincs értelme a közösségnek hazudni. Hát ez ment egy darabig. Persze, mint a kutya szenvedtünk mind a ketten, utóbb bevallottuk egymásnak, addig nem mertük bevallani. Sok álmatlan éjszakánk volt, nekem Zuglóban, neki Csepelen, de nem, egyik se tette meg, a büszkeség nem engedte, hogy azt tett, hogy emelt fel azt a rohadt telefont, és gyere, csináljuk tovább. Nem. Még nem egy műsorvezető, Tolnai András, megtette.
3: Visszabeállított titeket.
2: Kérdőre van benne.
3: És akkor nem volt mit tenni.
2: Közönség meg partner volt benne, úgyhogy itt nem volt mese. Aztán mint egy folyamat, mint valami ilyen daráló elindult a következő helyen, ugyanez egy más műsorvezetővel. Mi a manóval itt? És akkor,
3: összeesküdtek.
2: Hát, igen, mint egy ilyen összeszövetkeztek volna ellenünk, mellettünk, ellenünk, és hát látványosan kellett kibékülni, mert nem volt elég, hogy dohettet énekeltünk, látványosan kellett kibékülni, megölelni, megpuszilni egymást, és jó, és akkor ez így teljes volt, mert minden dohettet akarunk, és akarunk benneteket, szeretünk benneteket, és duettet, és duettet, és duettet, helyén oltár. Aztán a pontot azért aztán végül is a Otilia Máté tette rá, mert már ő se tudta ezt elnézni, hogy mi a Manu nem értette, azaz értette, vagy nem akarta. Maga elé állítatott, ezt úgy mondjuk, hogy szőnyeg szélére rakott, és megkérdezte, hogy akkor gyerekek, most meséljetek nekem. Mi a túró van ti veletek? És ezt én nagyon szeretném tudni, és próbáltuk mondani, hogy semmi. Hát azért azt nem kértem, hogy hazudjatok, azt kértem, hogy meséljétek el, hogy mi van. Én akartam mondani, hogy Palika, te csöndben maradsz. Nem téged kérem. Akkor elmeséltük, csak kibírtam a szólásjogát azért magamnak, én is, és hát megöleljétek egymást, kibékültök, és megpusziátok egymást. Ha ezt nem, akkor elmehet. Mert ti együtt vagytok nagyon jók, titeket a közösség együtt szeret. Vegyétek már tudomásul, külön-külön is jók vagytok, de együtt, klasszis.
3: Hát egymásnak lettetek teremtve szakmailag ezek szerint. Hát,
2: és én nem tűröm az ilyen dolgot, ellenkező esetben a következő műsoromból már ki is húztalak be. Hát, mint egy zsarolás.
3: De nem is akartatok más zsarolást. Csak hát valakinek kellett egymáshoz lögzösni.
2: Egymásnak, hogy mint a kutya tényleg szenvedtünk, Attilak is, hogy tudod, Attika azért köszönjük ezt, te vagy már a harmadik. És akkor ehhez miért én kellettem? Persze azóta aztán töretlenül együtt, és én nagyon remélem, hogy még sokáig együtt. Hát, meddig? Isten tudja. Nagyon sok szép sikert szeretnénk megélni. Én örökösen kacérkodom egy ilyen duettlemezzel, pénzkérdése. Most megint elhúzták a mézes madzagot a szánk előtt, amiben egy ilyen kis duetteket, magyar nóta, nem is magyar nóta, operett, kuplé, óta sanzonok, szóló, duett.
3: És kizárólag anyagi akadálya van a dolognak?
2: Igen, csak az van. A másik nagy-nagy álmunk az, hogy szeret. Szeressenek. Tényleg nagyon jó, annyira jó Ildik, hogy megyünk ki, megyünk be, még előbb be kell menni a terembe, meglátnak, tapssal fogadnak, jaj de jó, megjött a páros, lesz már jó, megyünk ki, megérintenek, megsimogatnak, és köszönjük, amíg csak látnak bennünket zúgavas taps, hihetetlen levélmennyiséget kaptak. kaptam, azért mert nekem van netem, a világ minden részéről kaptam hihetetlen levélmennyiséget, mindenféle szépet, jót, köszönjük. Fel van a neten egy dal, aminek eléggé szépen befutott, aludjál anyám. Hát még New Jersey-ből is jönnek köszönetek, hálák.
3: De valahogy ebből sosem elég, ugye? Az embernek a lelke az mindig...
2: Jó esnek, nagyon jó esnek. Nagyon köszönöm mindenkinek a szeretetet. Remélem lesz egyszer alkalom visszaadni.
3: Ti folyamatosan adjátok a szeretetet, és ti kapjátok vissza.
2: Beszélgettünk Ágnes asszonya, hogy remélem lesz alkalom visszaadni azt, amit ők adtak nekem. Tehát megérintenek, megsimogatom őket, megsimogatnak, palikám, nagyszerű vagy. Csak így tovább, és biztatnak, és tudják, hogy hát honnan az életem válsága, milyen, és kívánnak sok sikert, minél hamarabbi talprálást, és ez nem látszik meg. Hát nem, mert az én bajom. A színpadra ilyet nem szabad fel.
3: Persze.
2: Magánélet, maximum annyi, hogy esetleg dalban elmondom a bánatomat, örömömet, de azt ők nem tudják, hogy az miért van.
3: Mi az, amit ki nem állhatsz az emberbe?
2: Jó, hogy ez a csörtető, törtető, mindent eltaposó, ki ha én nem. Sajnos kollégákban is nagyon sok van ilyen, hogy a nullám van, és mégis azt hiszi, hogy ő a nagy, letapos mindenkit, képes, én nem állhatom. Földön kell járni, a földön, mert a föld biztos lehet járni, de onnan egyszer leesik valaki, akkor megüti magát. Na és aztán, amit mi mindig szoktunk az Annával emlegetni, Hofi mondotta, volt bátor, hogy az embernél mindig legyen egy visszapillantó tükör, és olykor vegye már elő, és nézem már bele, legyen szíves, hogy honnan jön. Ezt mi megtesszük gyakran, ez egy kontroll, önkontroll, nem szabad el.
3: Ez a szakma iránti alázat, ugye?
2: Én ezt annyi helyen elmondtam, és folyton mondom is, és vallom is, hogy amikor mi ott vagyunk, a közönséget szeretni kell, tisztelet, el alázattal szolgálsz, közönség szolgálja vagy rabszolgálja, ha úgy tetszik, ez csak így lehet. Élek kell csinálni. Ha ez nem megy, nem, akkor nem menj ki. Ő azt úgyis észreveszi, ha netán bakizom azon el, még szélesebb mosolyjal. A kollégák tudják, Pali bakizott. De nem állok meg, nem jövök zavarba, végig folyik a hátamon egy-két vízcsepp. Aztán megyek tovább, ha duettezünk, akkor az annak is segít, átzökkent. Azért ezt se vesz észre senki.
3: Ez meg a duett szépsége, ugye? Hogy egy kicsit egymást ilyenkor.
2: Nemrég beszélgettünk, ott műsor csinálta Lagárdi Laci, ő vezette, ez egy parodista, és ugye áll előttük azt, hogy Anna, Pali, ti házasok vagytok? Mondjuk, hogy nem, igazándiból nem. Mi csak egy színpadi házas pár vagyunk, az Anna az egy földre szállott angyal, sajnos nem a felesége. És Anna a Palika? Hát a Palika az egy angyali ördög, az én Bocellim, akire fölteszek. Odakint elmondta, ezek után már csak azt kérem a Jóistent, hogy ne engedje őket el, segítse őket, hogy még jó sokáig fogják egymás kezét, és okozzanak nekünk nagyon sok-sok sikert, örömet.
3: Hihetetlen ez az életút, amit te csinálsz, és szerintem mindenki csak ilyen életet szeretne, akármilyen rosszak is voltak benne, de egyszerűen nem is lehet hallani.
2: Elpörpülnek, Ildikó, az ember.
3: Igen, igen.
2: Hát hiszen a nóta is azt mondja, hogy csak a szépre emlékezik. Szóval én ilyen vagyok, ebből le lehet szűrni, biztos, hogy egyen-ketten folyó, nagyképű ez az. Azon nem vagyok, az csak szeretem az embereket, nagyon szeretem ezt a szakmát csinálni, ennek a rabja vagy.
3: Drága Pali bácsi, olyan nagyon-nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és hogy ilyen szépen elbeszélgetsz velem, nagyon szeretek veled beszélgetni. Köszönöm, Pali bácsi,
2: legyen szép napot.

0: Működne? Horváth Gabriella, Kovácsi Mária,
1: az életi zsengjen a dal, jöjjön a csóka,
0: Péter Anna,
1: akar, vár az a kis lakadon tetején, gyere,
0: Belki Anna, édes
1: ott még enyém, hát éljen az életi zsengjen a dal,
0: Remény Géza és Cigány Zsuzsa,
1: az est betakar, vár az a kis lakadon tetején, gyere oda, édes ott még enyém.
2: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vétételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24 szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter 2 éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljával videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak. Napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Na, kedves emberek, hát egy újabb formabontó adás, nem ezzel terveztem megint a kezdést, nem ezzel terveztem megint a tartalmat, de hát képzeljétek el, hogy a kis Fiat Topolinot sikerült egy pár órára elhoznom, gurulnom bele, körbejárnom, stb. Stb. Így hát ma a Fiat Topolinóval kezdem az adást. Hallgass csak!
1: Kedves emberek, a mai főszereplőnk az nem lesz más, mint a Fiat Topolinó. A Fiat Topolinóra, amikor ránézel, akkor nem is tudod eldönteni, hogy most ő autó, vagy motor, vagy misoda. Hát elárulom neked, ő egy moped autó, azaz 45 km per órával fogsz vele menni maximum. Előről, amikor ránézel, akkor hasonlít a régi Fiat Topolinóra, azaz az 500-as Topolinóra, mind a műanyagnak a kialakítása, a vonalai, a lámpája, az irányjelzője, meg minden ilyesmije, de ha oldalról ránézel, hát akkor minden hasonlít csak a kis Topolinóra, nem? Oldalról nem is tudja az ember elmondani, hogy mi ez a kis autó, tényleg mint egy picike kis buborék, de aranyos, szerethető, élhető autó. Pici kerekek, egyébként a kerekek azok nagyon, hátra, tehát hogy az autónak a szélére vannak rakva, mind hátrafelé, mind oldalra, ezáltal úgy fog viselkedni, mint egy kis Dodge Jam szó szerint, vagy mint egy kis targonca, és majd, hogy nem a hátsó tengelyen ülsz rajta, nem teljesen, de nagyon közel ülsz a hátsó tengelyhez. És hátul is az igaz rá, mint előről, hogy a kialakítása, a vonalvezetése, a vonalai, a dizájn megoldásai, azok bizony olyanok, mint az a bizonyos régi 500-as Topolinó, és egyébként nem is 45-tel, hanem csak 40-nel fogsz menni hivatalosan a ráragaszott matrica alapján is.

A teteje az úgy néz ki, mintha le tudnád nyitni, tehát olyan, mintha egy ilyen vászon tető lenne, de ő nem vászon, ő műanyag tető, és nem fogod tudni lenyitni, viszont van egy óriási ablak, amin ömlik be a fény a tetőn, ez is jó pofa. Valamint az egy érdekes megoldás, hogy maga az oldalsó ablak, ez ugye ide szépen fölhajlik, tehát így fölhajtod az ablakot, ez szerintem egy ötletes megoldás, és ráadásul ott is marad, tehát nem fog szépen lehuppanni, lefittyenni, lekókadni, még menet közben sem, tehát tényleg masszívan ott marad, ilyen kis mágneses megoldással szerintem szerethető, és amikor a mágnest először meghúzod, akkor ugye be is tudod ezt az egészet szépen csukni, ha akarod, de én most iszenítom. A tükre, a külső visszapillantó tükre az egy kis fél gömb, és nem lesz benne az irányjelző. Itt csak elő, meg hátul van irányjelző. Na hát ez a érdekessége a Fiat Topolinónak, hogy az egyik ajtaja, menetirány szerinti jobb oldali ajtaja az ugyanúgy nyílik, mint egy hagyományos gépjárműnél, tehát ott utcázz be, viszont a vezető oldali ajtónál ott ilyen kis furcsán hátrafelé, csak kimondom, szóval hátrafelé fog nyílni, és akkor így fog szépen belehuppanni, illetve kiszállni belőle. Az ajtót, amikor kinyitod a vezető oldali ajtót, akkor hát azt fogod látni, hogy viszonylag ilyen puritán egyszerű a megoldás, de nagyon kényelmes egyébként az ülése, mint ülőlapban, mint hátámlában, a hátámla az át is van fúrva, vagy lukasztva pontosabban, és így legalább látod azt, hogy mi van az ülés mögött, úgyis az ülés mögé fogsz tudni pakolgatni némi cuccot, azon kívül fogsz pakolgatni az ajtóba egy ilyen hálós, elég nagy területre is cuccot, valamint elől, a műszerfal előtt is van egy óriási nő távról rekesz, azért oda is bele tudsz pattintani egy csomó minden apróságot, vagy valami ilyesmit, vagy ha nem apróságot, akkor bár.

van érdekessége kettő dolog. Beleültem, kettő dolog az érdekessége. Az egyik érdekessége az az, hogy egy szallaggal fogod behúzni az ajtót, és egy másik szallaggal itt elől, a kormányoszlop mellett, az ajtó meg kormányoszlop között fogod meghúzni, és akkor kinyílik az ajtó. Viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy az anyósülés előtt viszont nincs előszalag, a behúzó szalag az ajtón rajta van, hanem az ülés mellett van egy szalag, és ha ott meghúzod, akkor az anyósülés ajtaja, az úgy nyílik, mint egy hagyományos autónál, tehát előre felé, kifelé nyílik, míg a vezető oldali ajtó, az pedig hátrafelé, tehát hogy hátrafelé fogod kinyitni az ajtót, mint egy ilyen szárnyat. Ez egy érdekes megoldás, de vidám megoldás. A műszerfala nagyon egyszerű, azt mutatja, hogy mennyivel mész, azt mutatja, hogy mennyit tudsz még menni, hogy mennyire van feltöltve, illetve hogy hány kilométer van az autóban. Hát mutatom nektek, még nincs benne 1000 kilométer sem, és már is teszteltük. És már ráadásul nem először, hiszen a prémium autóházban már ültem benne az autóban, amikor ott volt egy rövid hétvégére. Előlődj ez a tárolórekesz, amit ráadásul patenttal be is patentolod, és akkor nem fogod előtted sem lifegni, rezegni. Van egy A-oszlop pont elől, és az A-oszlop meg az ajtó között van egy kis ablakunk, hátul ugyanez az ablak, illetve ugyanilyen ablak megtalálható, a napfénytetőről már beszéltem, a módválasztónk nagyon egyszerű, van egy rükvert gombunk, egy nulla gombunk, illetve egy D gombunk, valamint van egy USB-s töltési lehetőségünk, van egy szélvédőnk, van egy elakadási jelzőnk, és hát van egy ventilátorunk, ami egyébként nem klíma, hanem tényleg szó szerint csak egy ventilátor, előről ömleszti be a levegőt. Mit kell még mondani az autóról? Hát kettő pedál, hiszen ő egy elektromos autó, hagyományos kézifék, a nullát azért megnyomom, hiszen a gyújtás rajta van, hogy elinduljak az autóval. Szóval Fiat Topolino, így most röviden ennyi, de imádom, és hát megpróbáltam róla menet közben is beszélni, a zene után az jön.

A kis fiat Topolinóról kézifék ki, direktbe be, irányjelzés tükrökbe belenézünk, és szépen elindulunk a fiat Topolinóval. Gurulok egy kicsit lassabban itt, mint ahogy azért így lehet meg illene, mert azért mégiscsak vigyázni kell itt a forgalomra. Fiat Topolinót, amikor így először mentem vele pár métert, akkor teljesen egyenes szakaszon mentem vele, tetszett, hogy tök jól gyorsul, lelépsz a gázpedálról, viszonylag hamar elkezd ugye visszatölteni, és ugye dolgozni a motorféke is. Vidám kis autó, szerintem egyébként én azt mondom, hogy egy szerethető kis autó, de azért azt vegyük figyelembe, hogy egy moped autó, tehát nem egy, egyrészt nem egy versenyautó, bár azért lehet vele gyorsulni, nem egy versenyautó, hanem ő egy moped autó, és ez a moped autóság, ez ugye azt jelenti, hogy 45 km-rel többet, mármint kilométer per órás sebességnél többet ezzel az autóval nem fogsz menni, még ha akarsz, akkor sem. Elengedek mindenkit szépen, mert annyira rendes vagyok, meg hát azért így jobban meg tudnak nézni, hogyha lelassítok, akkor mindenki rám tud csodálkozni. Na, ez a Fiat Topolino, ez tipikusan nekem való autó. Ez nem az lesz, hogy te egy elbújsz a tömegben, ez nem az lesz, hogy te itt szépen visszafogottan borulgatsz az autóval, hanem ez az lesz, hogy egész 45-tel tudsz csak menni. Ezért akárhova mész, nagyon sokan fognak téged anyázni. Másrészt ez a kis formavilág, ami a Topolinónak a sajátossága, hát az is azt fogja eredményezni, hogy már sokan rá fognak csodálkozni. Továbbá maga ez a egész ez a hangja, hogyha ezt valaki mellett elsuhansz, akkor hallani fogja is ezt a kicsit sikító elektromos hajtás hangot, de egyébként szerethető autó.

baromira bejön az autóba, és ezt tudom, hogy ez egy kicsit lehet, hogy hülyeség is, de nekem baromira bejön az autóba az, hogy egy elektromos kis autóról beszélünk, egy kis moped autóról. Amikor először ránézel, akkor azt fogod mondani, hogy Jézusom, ez inkább egy hátizsák. Vagy azt fogod mondani, hogy Úristen, ez az ülés, amit itt belenézel, akkor látszik ilyen kicsike kis ülőlap, egyébként bőr, de hogy mégis vagy ilyen urazsodott vegán, vagy ilyesmi bőr, de hogy mégis egy kicsit kis ülőlap, egy kicsit ilyen furcsa, átlukasztott hátámla, de nem fogod azt érezni, hogy kényelmetlen. Amikor itt bennem vesz, akkor abszolút nem kényelmetlen, pedig az autó maga egyébként hajlamos egy kicsit pattogni, ugye a fővárosnak a nagyon szép és nagyon egyenletes se útjain, képes egy kicsit pattogni a gépjármű, de ezt az ülést miatt nem fogod érezni, teljesen jó. Imádom azt, hogy pillanatokat lehet vele gyorsolgatni, 45-ig, illetve imádom azt, hogy mennyire kezelhető kis vidám játékszer, és szó szerint egy vidám játékszer, tényleg mindenki megnéz, amerre járunk, a gyalogosok megállnak, a biciklisták ránéznek, rácsodálkoznak, hanem felborult szerencsétlen, mert annyira csodálkozott, hogy ez micsoda. A gyerekek megnéznek mindenhol, és hogyha már a gyerekek megnéznek mindenhol, akkor egy fontos információ. Ezt az autót keresztvizsgával már akár, hát azt mondják, hogy 14 éves kortól, de én azt mondom nektek, hogy 16 éves kortól már bárki vezethet. És azért nem mondok 14-et, mert ugye, ha minden igaz, akkor most változott, vagy változik ez az egész rendszer. Tehát lehet, hogy már nem 14-től, hanem csak 16 éves kortól lehet majd vezetni ezt a kis autót. Yeah. Ha ha ha ha.

Én imádom, én szeretem ezt a kis autót vezetni, még akkor is, hogy az irányjelző hangos. De legalább ki tudod kapcsolni, hiszen ő nem kapcsolja ki saját magától az irányjelzőt. Az a jó egyébként, most elhoztam az autót egy kicsit gurulgatni vele, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nekem már például finoman szólva is, fingom nincs, hogy merre járok, hogy hol vagyok, de nem baj, előbb-utóbb majd csak visszatalálok, és akkor visszaviszem az autót a gazdájának, vagy ha nem, hát akkor így járt. És tudjátok, mi a poén ebben az autóban? Na, az a poén ebben az autóban, hogy ugye 45 a végsebessége, de itt az előbb egy ilyen 30-as zónában ültem benne, vagy utaztam benne az autóval, tehát akár még ezzel a kis autóval is tudsz gyorshajtani, büntetést összeszedni, stb. Szeretem, imádom, azért minden nap nem használnám, ráadásul otthonról nem tudnék vele bejönni a városba, a hatótávolsága miatt, de összességében maradhat szerintem, legalábbis. Ezt az autót egyébként tényleg arra tök jó, hogy akár ilyen különböző tavaknál kirándulni, elmenni vele kicsit játszani, stb. Aztán arra is jó, hogyha előtted valamelyik hülye megpróbál ilyen basszussal hallgatni egy szerencsétlen régi 40 éves autóban valami zenét, akkor az ide is behaladszik, ömlik be a fény, az ablakokon, amiket így fölfelé lehet hajtani, ömlik be a levegő, szerintem ez is jó pofa, vidám és megoldás, és tök jó, hogy az ablak egyébként fönnmaradt, tehát hogy nem esik le. Műszerfala nagyon egyszerű, de legalább kezelhető és élhető. Na, röviden ennyi, most még majd mindjárt bemegyek a telephelyre, ahonnan elhoztam az autót, addig gyorsulok, mint az állat, lobog a hajam a szélben, úgy gyorsulok vele, nincsen középső visszapillantó tükör, nekem ez egy kicsit szokatlan, viszont van kettő kis kerek visszapillantó tükrünk a két ajtón. Na, és már nyílik is nekem az ajtó, hát ennyi, így, csak így föltárult előttem az ajtó. Szóval, Fiat Topolino, maradjatok velem, aztán majd szeressetek, meg kövessetek, meg minden, amit kell, tudjátok, ismertek.

0: Ajaj, itt a Topolino után ne felejtsd el, kérlek, ne felejtsd el, hogy hát tart még a nyereményjáték, tudod? Tetszeno, gyüm, flakon, kulacs, termosz, nem is tudom, hogy micsoda, szóval azt lehet nyerni, és azt is tudod, hogy ugye föl kell menni a Beguróba Autó és Kütyü Mustra Facebook oldalára, ott nem kell semmit, hogy lájkolni, meg feliratkozni, mi nem kérünk éneket, egyszerűen csak szólj hozzá, és mondd meg, hogy te hol hallgatod a Beguróba Autó és Kütyü Mustra rádióadást. Igen, igen, igen, a folytatásban jöhet az a bizonyos Alfa Romeo, amit már hetek óta csúsztattunk.
1: Az nem más, mint az Alfa Romeo tonál, és amikor előről ránézünk az autóra, akkor sok minden fog azonnal feltűnni, vagy legalábbis remélhetőleg azonnal. Egyrészt ebben a súrló fényben látszik, hogy milyen szépen van ívelve, milyen szépen van kialakítva a motorháztetőnek a felső része, ugye maga a motorháztető. Ezek a kis hullámok, völgyek, hegyek, dombok, stb. Hát azért ez kicsit túlzás, hogy hegyek, dombok. Na, de hogy mindegy is, szóval, hogy egyértelműen lehet látni, hogy az autónak a közepe felől vezetik a levegőt szépen a tükrök felé, illetve az áoszlop felé, hogy minden kisebb legyen a légellenállási mutatója az Alfa Romeo tonálénak. Aztán, ami nekem baromira bejön, az, hogy az Alfa logó fölött, ugye ez a motorháztetőn egy kis kiemelkedés, aztán az Alfa logó alatt az a bizonyos kis pajzs, amiben most ezúttal nem szerepel az a sárkány kígyó, vagy bárminek is hívhatjuk, ő most itt nem szerepel, hanem egy szép nagy pajzsot kapott itt az Alfa Romeo, és az lesz maga egyébként a légbömlő, ugye a hűtő. Aztán a két első lámpa között még kifelé, illetve befelé, a lámpáktól befelé, a pajzs felé kanyarodik egy ilyen kis, hát nem is mélysejt, de nevezhetjük azt mélysejttel ellátott kis szintén hűtő rész. Ez is jó pofa. A lámpa alatt ugye természetesen befelé, középre elkezd kanyarodni az első lökhárítónak a színre fújt, szinten ugyan színű, mint az autó, ezúttal vörös színű műanyag eleme, és annak a középső része, ami ott a pajzsnál hanem ott be is fejeződik, ott kapott kettő kis ilyen kis ablakot, mondhatjuk ablaknak, és ott is ömlik be egyébként a levegő a hűtőhöz. Továbbá ömlik be a rendszám tartó rész fölött is, hát nem sok helyen, de ott is ömlik be a levegő, és egyébként meg az autó széle felé, ez egy zongorlak fekete betét, és az autó széle felé is szépen fogja, és ugyanolyan alakú, ugyanúgy szépen ott vannak a lukaknak a helyei, csak ott nincsen kinyitva, és lehet hallani, hogy ezúttal bekapcsolta a belső égésű motor, hiszen a hibrid előforrásnak az aksiát az időnként kell is tölteni, és nem lenne jó, hogyha ezt éppen így lemerülne, nem tudnék tovább menni.

Amikor oldalról ránézünk az Alfa Romeo-tonál ére, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyrészt a Fernie ezúttal is ezt a majdhogy nem három körből álló kis küllőket kapta. Olyan, mint hogyha hanem összesen három külője van, és olyan, mint hogy ilyen kis körök lennének a felni külső része, illetve a közepe között. Aztán említettem az angolak fekete tükröt, természetesen benne van az irányjelző, és ezúttal képzeljétek el, hogy egy kis olasz zászlót is kapott az az irányjelző rész. Oda elrejtettek egy kis olasz zászlót is, hiszen az Alfa Romeo Tonale is olasz. Az olasz zászló kívül azért van még egy-két érdekesség, mint például, hogy zongorlak fekete az első, illetve hátsó kerékjárati ív, az, hogy a küszöb az természetesen szintén zongorlak fekete, de kapott egy ilyen ezüstösebb betétet, a kilincsek azok ugyanolyan vörös színűek, mint maga az autó, a B-oszlopunk az ugye ezúttal fekete, a C-oszlopunk az pedig hát ugye természetesen, hiszen a maga a lemez is, maga egyből a lemez, pontosabban a C-oszlop, az ugyanúgy vörös színű. Ami viszont sokkal érdekesebb, meg sokkal fontosabb talán az, hogy mennyire csapva van a Tonalének a háta. Kapott egy minimális spoilert, nem lett olyan óriási nagy ez a spoiler ezúttal, de egyébként jól néz ki.

eljövünk hátulra az autónak a hátsó részéhez, akkor egy fontos dolgot fogunk észrevenni, az pedig nem más, mint hogy a lámpa teljesen keresztbe fut. A lámpa az természetesen a két szélen, az autónak a két szélén, ugye ilyen kis három darab lefelé kanyarodó kis ívből áll, és a legszélsőben lesz benne az irányjelző. És a háromból kettő az pedig magán, a csomagti rajton van rajta. A közepe azért nem fut teljesen keresztbe a hátsó lámpán ez a vörös vonal, mert a közepén ott van az Alfa logó, és az Alfa logó alatt található a Tonale felirat. És hátul is úgy van kialakítva a lökhárítónak az alsó része, mint hogyha lenne légbeömlő, pontosabban ez ugye légkiömlő lenne, de nincsen, és az autónak a legalján középen egy ilyen ezüstös színű, hát nem diffúzor, de egy betétet kapott, az a bizonyos lökhárító alul. Na próbáljuk meg kinyitni a csomagteret, még be sem néztem az autónak a csomagterébe, most szépen kinyitom a csomagteret. Ugye lehetett hallani, hogy csípolt, hiszen elektromosan nyílik, elektromosan csukódik. Van benne. Mink van benne? Van benne szivargyújtós töltési lehetőség, van akasztó mindkét oldalon. Nem ledes lámpákat kapod, de azt is mindkét oldalon hagyományos izzóval. Van egy lemezünk, természetesen ezt, hogyha felhajtjuk, akkor alatta ott vannak még ilyen különböző dolgok, mint például egy pontosabban 2 Tonale hibrid felirat, illetve kerékjavító szett, de oda pótkereket is lehetne rakni, illetve van benne egy ilyen középső, hát ugye shoeboxnak, vagy minek szoktuk ezt hívni, hogy ki tudod nyitni szépen a hátsó sornak a középső ülését, és akkor hosszabb dolgokat is el fogsz tudni helyezni az autóban. Merev karabtartót kapott, és nem karabtartó, hanem kalaptartó, illetve ha elektromosan nyílt, akkor természetesen elektromosan is fog csukodni ez a bizonyos hátsó csomagtér ajtó. Közben bekapcsolt a belső égésű motor, ezt hallhattátok, illetve ezt halljátok, mert hogy a hibrid erőforrásra időnként rá kell tölteni, illetve magára az akkumulátorra is. Most pedig zene, aztán majd folytatjuk belülről.

No igen, no igen, no igen, az Alfa Romeo Tonale belsejével, hát nem most fogjuk folytatni, hiszen amikor ránézel az órára, akkor azt látod, hogy már megint elront az idő, már megint szalad az idő, és nem férne bele itt az adásba, hogy a belsejét normálisan körbejárjuk, én meg azt most nem akarom eljátszani, hogy a felét azt most, aztán a másik felét a jövő héten. Van még jövő hét előttig még egy csomó időnk, illetve még egy csomó feladat. Például itt az ideje, hogy akkor most gyorsan ránéz a begurulva autó, és küldj most a Facebook oldalára, és tudod, ahogy szoktuk, szépen a kiemelt poszthoz hozzászólsz, hogy te hol hallgatod a begurulva autó, és küldj most a rádió adását. Most elárulom nektek, hogy a jövő héten nyilván ugye az Alfa Romeo Tonale-val fogjuk folytatni, de az Alfa Romeo Tonale mellett azért lesznek érdekességek, mint például van nálam egy Samsung telefon tesztre, és képzeljük el, hogy a héten, nem is a jövő héten, hanem a héten fogom kipróbálni azt a bizonyos robottelefont, a robotfont, amit ugye egy pár hónapja mutattak be. Ez a robotfon ez igazából annyiból különleges, annyiból érdekes, hogy egy külön kis kihajtható, kihajló gimbal, kamerával van ellátva, és ezt a héten tesztelem, pontosabban mire az adás van, addigra már teszteltem, tehát a jövő héten erről is fogok beszélgetni, és fotókat meg videókat azokat pedig meg fogok osztani ugye a csatornának a TikTok, Instagram, Facebook, illetve szerintem YouTube oldalán is teszek fel videókat, hogyha sikerül vele normális videót csinálni. És ha már YouTube videó, akkor azért most elárulom nektek azt is, hogy amint vége a hétnek és a webrádióban, webrádiókban, rádióban hallható volt a begurulva autó és kütyümustra, szépen a Fiat Topolino-ról egy hosszabb videót is fel fogunk tenni a begurulva autó és kütyümustra YouTube csatornájára. Ne felejtsétek el azt sem, hogy továbbra is szól a rádió, továbbra is szólnak a remek műsorok, zenék, ilyesmik, maradjatok velünk, szeressetek bennünket, kövessetek mindenféle platformon, további szép napot mindenkinek.

hozzá megyek. Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem.

0: Nemzeti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ő sem égeti oda.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű, főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 25-én köszöntjük Eufrozina, valamint Kendel nevű kedves hallgatóinkat. Az Eufrozina görög-latin eredetű női név, a mitológia szerint a kedvesség, a báj, a hála három istennőjének egyike, jelentése pedig vidám. Ünnepelnek még az Eufrozinák január 1-én is. A név betézése Frozi, Frozika, Bzina, Bzinácska és Fruzsi. Jeles viselője a névnek Eufrozina magyar királyné, kievi hercegnő, II. Géza felesége, valamint ön, kedves Eufrozina. Ezen a napon köszöntjük még Kende nevű hallgatóinkat. A közár magyar eredetű férfi név a Kende, Kündű méltóság névből ered, aki vallásos tiszteletben részesített fejedelem volt. A magyar törzsek élén a honfoglalás előtt, jelentése pedig méltóság név. Ünnepelnek még a kendék október 21-én is. Becézése Kendécske, Kendi, Kendike és Kendus. Ugyanezen a napon köszöntjük Cézár, Kleofás, Kleon, Klió, Kund, Miklós, Mikolt, Nikol, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta, Rika, Rikárda, Solymár, valamint Sólyom nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával szeptember 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1493-mal kezdünk. Szeptember 25-én Kolumbusz Kristóf elhagyta Spanyolországot 17 hajójával. Ez már a második útja volt az új világ felé. Folytassuk 1555-tel. Szeptember 25-én 5. Károly német-római császár és a birodalmi rendek megkötötték az augsburgi vallásbékét, amely véget vetett a reformációkori vallásháborúknak. Ugorjunk a 18. századra, szeptember 25-én megszületett Nicolas Joseph Cugnot. Ő volt az első, aki gőzmeghajtású járművet talált ki és épített, amit nevezhetnék az első autónak is. Ugorjunk a 20. századra, 1922. szeptember 25-én megszületett Bába Mihály író, műfordító, költő. Folytassuk 1932-vel, szeptember 25-én felavatták Erzsébet királyné monumentális emlékművét a mai március 15-e téren. Az ünnepségen ott volt Sisi unokája, az ország és a főváros minden számot tevő személyisége és a budapestiek több ezres tömege. Folytassuk 1942-vel, szeptember 25-én megszületett Varga Lajos Márton, kritikus, irodalomtörténész, József Attila díjas volt. Egy évet lépünk mindössze előre, 1943. szeptember 25-én Vajdácskán megszületett Csomós Mari színésznő, Jászai Mari és Szoddias érdemes művész. Megint csak egy évet lépünk előre, ezúttal 1944-re, szeptember 25-én született Michael Kirk Douglas, amerikai színész, leghíresebb filmje az Elemi ösztön. Folytassuk 1947-tel, szeptember 25-én született Kis Irén írónő, költő, színműíró. Leghíresebb művei az Árkádiát tatarozzák és a Magánrecept. Ugorjunk most a 20. század második felére, 1968-ra, ugyanis szeptember 25-én született Will Smith, színész és énekes. És végezetül 1983. szeptember 25-én született Varga Dániel vízilabdázó. IFFI Európa bajnok, junior EB bronzérmes, KEK győztes és Magyar Kupa győztes. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 3. fejezetéből.
1: Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu
1: A rádiót!
2: 2026. szeptember 25-e, péntek. Az ember fiának sokat kell szenvednie. Evangélium Szent Lukács könyvéből 9. fejezet 18-tól a 22. versig. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi proféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte. Hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt. Az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte. Az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Emélkedés. Jézus megkérdezi tanítványait. Kinek tartanak engem az emberek? A válaszok sokfélék. Keresztelő János, Illés, egy próféta. De az igazi kérdés csak ezután következik, hát ti kinek tartotok engem? Itt már nem lehet mások véleményét elmondani, hanem személyes választ vár a mester. A kérdés minket is szíven talál. Ki számomra Jézus? Péter apostol válasza hitvallás, az Isten fölkentje vagy. Nem okoskodás, nem tanult felelet, hanem hitből fakadó felismerés ez. Jézus megparancsolja, hogy erről ne beszéljenek. Miért ez a titoktartás? Talán mert a messiásról alkotott elképzelések félrevezetők lehetnek. Az emberek egy uralkodót várnak, aki majd legyőzi az idegen elnyomó hatalmat, a rómaiakat. Jézus viszont mást jövendől a messiásról. Szenvedni fog, elutasítják, meghal, és harmadnapra feltámad. Isten fölkentje nem mindig azt teszi, amit mi elvárnánk. A kereszt botrány, Jézus mégis a szenvedésben és a kereszten mutatja meg az isteni szeretet nagyságát. Ő nem kikerüli az emberi fájdalmat, hanem tudatosan vállalja. Aki felismeri, hogy Jézus a messiás, annak el kell fogadnia azt is, hogy az ő útja a szenvedésen át vezet az életre. Aki Jézust a megváltónak tartja, annak életében megjelenik a kereszt, de vel együtt a feltámadás reménye is. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy engem is megkérdezel, kinek tartalak téged. Segíts, hogy ne csak mások véleményét ismételjem, hanem személyes hitből fakadó választ adjak. Adj bátorságot kimondani, te vagy az én Uram, te vagy megváltóm és üdvözítőm. Add, hogy ez ne csak szavaimban, hanem tetteimben is látszódjék. Erősíts meg, hogy a te utadon járjak akkor is, ha nehéz, mert tudom, veled a kereszt a feltámadás kapuja. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy India egyes részein a folyó medrében vörös iszap található? A környéken élő elefántok így rózsaszínben pompáznak, mivel rendszeresen hemperegnek az iszapban, és így védekezve az idősködők ellen.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes köszön.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Kávés habcsókot fogunk készíteni. Az elkészítése utcolván gyermekjáték. Minden tojásfehérjére számítsunk 2 kávéskanálnyi kristálycukrot. Verjük fel a fehérjéket nagyon keményre. Keverjük bele a cukor felét, és verjük tovább, míg újra nem keményedik a hab. Végül forgassuk bele a maradék cukrot. Béleljük ki a tepsit sütőpapírral, és desszertkanállal takarosan pörgessük rá a habot. Tegyük másfél órára előmelegített, de langyos sütőbe, aztán hagyjuk kihűlni, és raktározzuk el egy jól zárható dobozban. Ezután vágjuk apróra a mandulát, és hevítsük fel a serpenyőben a cukorral együtt, míg karamellizálódni nem kezd, de közben kevergessük állandóan, mert egy szempillantás alatt odaéghet. A zsírpapírra terítve hűtsük ki. A habcsókokat tördeljük bele egy csinos üvegtálba, verjük fel a tejszint, de ne túl keményre keverjük hozzá a kávét, és kanalazzuk a habcsókokra. Szórjuk bele a tetejére a cukros mandulát, és végül hintsük meg egy kevés frissen öllölt kávéval. Mese finom mutatós, és ami fő, úgyszólván kizárólag levegőből készül. A hozzávalók 8 habcsókhoz 115 g hámozott mandula, 1 kanál cukor, 300 ml tejszín, 1 evőkanál, jó erős presszó kávé, frissen őrölt kávé. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió!

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb 2 vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László a bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még más sokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb 2 vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe védele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Hajnalban északkeleten kötfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futózápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby.

0: Ed Mooshore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Na meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.